97.7 Trio FM mellette szól.

nő, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújja ágyba, hogy indulja újra. Ez a szokott szakadt durva film, a dejavű nevű revű, cinema veríték menetrend szerint.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: Folytatódik a kellemes nyári idő. Alkotmánybírót választhat hétfőn a parlament. A jégkármentesítő rendszer működését vizsgálják. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A környező országokban drágább az üzemanyag, mint itthon. A benzinkutakon jelenleg mindkét fajta esetében 1-2 forintos az eltérés a védett árhoz képest, közölte a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter az árakkal kapcsolatban felhívta a figyelmet arra, hogy a világpiaci helyzet mellett fontos tényező az is, hogy a MOL 100 halombattai finomítója a tavalyi robbanás miatt továbbra is csak 50%-on működik. Októberre, novemberre érezhetően csökkenhet a kórházban rekedt gyermekek száma, mondta a gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár. Gyurko Szilvia emlékeztetett rá, hogy jelenleg mintegy 320 gyermek él kórházi osztályokon. Az államtitkár szerint a helyzet a gyermekvédelmi rendszer súlyos problémáira világít rá, ezért olyan törvénycsomagot készítenek elő, amely erősíteni a családokat segítő szolgáltatásokat, és hozzájárulhat ahhoz, hogy kevesebb gyereket kelljen kiemelni a családjából. Alkotmánybírót választhat hétfőn a parlament, az országgyűlés újabb rendkívüli ülésén dönthetnek arról, kifoglalhatja el Hende Csaba megüresedett helyét a testületben. Az MDF és a Fidesz korábbi több mint 20 éven át országgyűlési képviselőként dolgozó politikusának az alaptörvény 17. módosításával szűnt meg a megbízatása. A Fidesz nem vesz részt sem az új alkotmánybíró jelölésében, sem a megválasztásában. A párt közleménye szerint a Tisza párt önkényesen osztotta meg tisztségétől Hende Csaba alkotmánybírót. Az üggyel kapcsolatban alkotmányjogi és normakontroll eljárás is folyamatban van, ezért az új alkotmánybíró megválasztását illegitimnek tartják. A jégkármentesítő rendszer szakmai és független tudományos vizsgálatát szorgalmazták a résztvevők az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium és civilek között tartott egyeztetésen. A tárgyaláson egyebek között a meteorológiai, jogi és gazdálkodói terület szakértői ismertették az álláspontjukat, hangsúlyozták. Fontosnak tartják a gazdák véleményét is, mert az ő érdekük a jégkármérséklés. Nagy mennyiségű, ismeretlen, eredetű szennyezőanyagot találtak a fekete körösben a román-magyar határnál. Az erős szagú uszadék miatt harmadfokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendelt el a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság. A szennyeződés terjedését merülő fallal próbálják megakadályozni, az uszadékot pedig eltávolítják. A békési duzzasztónál szüneteltetik a vízkivételt, amíg a vízminták vizsgálati eredménye elkészül. Fokozatosan csökken a felhőzet, de az ország északkeleti harmadán lehet még záporzivatar. Erős lesz a szél, a zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. Hajnalban 10-16, pénteken napközben 22-27 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Trio Tour Mix. A múlt és a jelen slágerei egy helyen. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Folytatódik a kellemes nyári idő. A környező országokban drágább az üzemanyag, mint itthon. Orbán Viktor a Suzuki globális elnökével tárgyalt. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Azonnali véradásra kér mindenkit az országos vérellátószolgálat. Az elmúlt hetekben mindenhol jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért veszélybe került a hazai vérellátás. A biztonságos betegellátáshoz napi 1600-1800 donor kell. Véradásra minden egészséges 18 és 65 év közötti, legalább 50 kg testsúlyú felnőtt jelentkezhet. Az aktuális véradási helyszínek és időpontok az OVS honlapján és a véradás.hu oldalon érhetők el. A környező országokban drágább az üzemanyag, mint itthon. A benzinkutakon jelenleg mindkét fajta esetében 1-2 forintos az eltérés a védett árhoz képest, közölte a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter az árakkal kapcsolatban felhívta a figyelmet arra, hogy a világpiaci helyzet mellett fontos tényező az is, hogy a MOL 100 halombattai finomítója a tavalyi robbanás miatt továbbra is csak 50%-on működik. A világgazdaság helyzetéről és az autóipar jövőjéről tárgyalt Orbán Viktor a Fidesz elnöke Toshihiro Suzukival, a Suzuki globális elnökével Budapesten. A Suzuki 1991-ben alapította meg magyarországi vállalatát, a járművek sorozatgyártása egy évvel később kezdődött. Alkotmánybírót választhat hétfőn a parlament. Az országgyűlés újabb rendkívüli ülésén dönthetnek arról, kifoglalhatja el Hende Csaba megüresedett helyét a testületben. Az MDF és a Fidesz korábbi, több mint 20 éven át országgyűlési képviselőként dolgozó politikusának az alaptörvény 17. módosításával szűnt meg a megbízatása, mert több mint 70 éves. Az életkori korlátozás szintén a múlt héten elfogadott alaptörvény módosítás része volt. Lezárják hajnalban a Margit hidat Budapesten tűzszerészeti munkálatok miatt. A folyó alacsony vízállása miatt egy második világháborús robbanótest került a felszínre a híd középső pillérénél. Hajnal 5 órától teljesen lezárják az átkelőt, valamint a Margit-sziget Margit híd felőli részét és a Duna 200 méter sugarú szakaszát. Nagy mennyiségű, ismeretlen, eredetű szennyezőanyagot találtak a fekete körösben a román-magyar határnál. Az erős szagú uszadék miatt harmadfokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendelt el a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság. A szennyeződés terjedését merülő fallal próbálják megakadályozni, az uszadékot pedig eltávolítják. A békési duzzasztónál szüneteltetik a vízkivételt, amíg a vízminták vizsgálati eredménye elkészül. Fokozatosan csökken a felhőzet, de az ország északkeleti harmadán lehet még záporzivatar. Erős lesz a szél, a zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. Hajnalban 10-16, pénteken napközben 22-27 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Free UFM. Mellette szól.
1: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyár.

Hiányoztál, semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe.

0: nappal. Trio FM melletted szól.
1: A hangot küldöm el, a széllel már nem kell. Az eső mossa szét, közben mennydörög az ég. Sok falevél zúgja el, hogy így hagysz el. Hát így hagysz el.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM mellette szól.

0: verandám az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: Rio FM mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: Folytatódik a kellemes nyári idő. Alkotmánybírót választhat hétfőn a parlament. A jégkármentesítő rendszer működését vizsgálják. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A környező országokban drágább az üzemanyag, mint itthon. A benzinkutakon jelenleg mindkét fajta esetében 1-2 forintos az eltérés a védett árhoz képest, közölte a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter az árakkal kapcsolatban felhívta a figyelmet arra, hogy a világpiaci helyzet mellett fontos tényező az is, hogy a MOL 100 halombattai finomítója a tavalyi robbanás miatt továbbra is csak 50%-on működik. Októberre, novemberre érezhetően csökkenhet a kórházban rekedt gyermekek száma, mondta a gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár. Gyurko Szilvia emlékeztetett rá, hogy jelenleg mintegy 320 gyermek él kórházi osztályokon. Az államtitkár szerint a helyzet a gyermekvédelmi rendszer súlyos problémáira világít rá, ezért olyan törvénycsomagot készítenek elő, amely erősíteni a családokat segítő szolgáltatásokat, és hozzájárulhat ahhoz, hogy kevesebb gyereket kelljen kiemelni a családjából. Alkotmánybírót választhat hétfőn a parlament, az országgyűlés újabb rendkívüli ülésén dönthetnek arról, ki foglalhatja el Hende Csaba megüresedett helyét a testületben. Az MDF és a Fidesz korábbi több mint 20 éven át országgyűlési képviselőként dolgozó politikusának az alaptörvény 17. módosításával szűnt meg a megbízatása. A Fidesz nem vesz részt sem az új alkotmánybíró jelölésében, sem a megválasztásában. A párt közleménye szerint a Tisza párt önkényesen osztotta meg tisztségétől Hende Csaba alkotmánybírót. Az üggyel kapcsolatban alkotmányjogi és normakontroll eljárás is folyamatban van, ezért az új alkotmánybíró megválasztását illegitimnek tartják. A jégkármentesítő rendszer szakmai és független tudományos vizsgálatát szorgalmazták a résztvevők az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium és civilek között tartott egyeztetésen. A tárgyaláson egyebek között a meteorológiai, jogi és gazdálkodói terület szakértői ismertették az álláspontjukat, hangsúlyozták. Fontosnak tartják a gazdák véleményét is, mert az ő érdekük a jégkármérséklés. Nagy mennyiségű, ismeretlen, eredetű szennyezőanyagot találtak a fekete körösben a román-magyar határnál. Az erős szagú uszadék miatt harmadfokú vízminőségi kár elhárítási készültséget rendelt el a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság. A szennyeződés terjedését merülő fallal próbálják megakadályozni, az uszadékot pedig eltávolítják. A békési duzzasztónál szüneteltetik a vízkivételt, amíg a vízminták vizsgálati eredménye elkészül. Fokozatosan csökken a felhőzet, de az ország északkeleti harmadán lehet még záporzivatar. Erős lesz a szél, a zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. Hajnalban 10-16, pénteken napközben 22-27 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Jól érzem magam, mert most veled vagyok, és most nyilván veled is kell, hogy legyek. Nem tudom, hogy mit találok érdekesnek. Nem érzem úgy, hogy az apám lehetnél. Nem lehetnél az apám.
1: Nem.
0: Előbb-utóbb kellett egy szerető.

0: 97.7 Trio FM. Mellette szól.
1: Thank you.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: Alkotmánybírót választhat hétfőn a parlament, kihirdették az idei felsőoktatási ponthatárokat, változékony idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötves Ádin vagyok. Alkotmánybírót választhat hétfőn a parlament. Az országgyűlés újabb rendkívüli ülésén dönthetnek arról, ki foglalja el Hende Csaba megüresedett helyét a testületben. Az MDF és a Fidesz korábbi több mint 20 éven át országgyűlési képviselőként dolgozó politikusának az alaptörvény 17. módosításával szűnt meg a megbízatása. Rajta kívül további 4 alkotmánybíró távozik majd ősszel, mert idősebbek 70 évesnél. Az életkori korlátozás szintén a múlt héten elfogadott alaptörvény módosítás része volt. Az Alkotmánybírósághoz fordult a Fidesz és a KDNP az alaptörvény legutóbbi módosítása miatt. A többi között azt kérik, hogy a testület eljárási szabálytalanságok miatt semmisítse meg a törvény több rendelkezését. Emellett indítványozták, hogy a határozat meghozatala előtt kezdeményezzen előzetes döntéshozatali eljárást az Európai Unió bíróságánál. Az elnöki feladatok folytatásáról tartott személyes megbeszélést Forsthoffer Ágnes, ideiglenes államfő Sulyog Tamással a Sándor palotában. A találkozón a volt köztársasági elnök méltatta az elnöki hivatal munkatársainak szakmai felkészültségét. Forsthoffer Ágnes köszönetet mondott az ott dolgozóknak és közölte, ők biztosítják majd a stabil működést az átmeneti időszakban is. Kihirdették az idei felsőoktatási ponthatárokat. A szeptemberben induló képzésekre több mint 140 ezeren jelentkeztek, ami az elmúlt 10 év legmagasabb száma. A diákok 3/4-e bejutott a megjelölt szakra, 80%-uk államilag támogatott képzésen tanulhat tovább. A legtöbben az ELTE-n kezdik meg tanulmányaikat, a második helyen a debreceni, harmadikon a szegedi, negyediken pedig a pécsi egyetem áll. Az erdők klímavédelmi funkciója vált elsődlegessé az erdőgazdálkodásban, jelentette ki az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László az ágazat megújításához, a biológiai sokféleség növeléséhez és a vízmegtartás bővítéséhez megfelelő finanszírozási és szakmai feltételeket kell biztosítani. Ismét elhalasztották a Balaton átúszást. A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint a jelenleginél is hidegebb lesz a víz a hétvégén, ezért a halasztás mellett döntöttek a szervezők. Egy héttel ezelőtt a szeles időjárás miatt kellett lemondani a versenyt. A tervezett új időpont augusztus 1-e, jövő szombat. Az ország nagy részén derült az ég, az északi határ mentén és a nyírségben vannak borultabb tájak. Arrafelé záporok, zivatarok napközben is előfordulhatnak, máshol többnyire napos, gomoly felhős idő lesz. Sokfelé megerősödik a szél. Délután 22-27, késő este 14-20 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Minden hétköznap 19 órától reggel 7 óráig Trio Turmix, ahol a múlt és a jelen legjobb slágereiből válogatunk. Engedje, hogy a zene elvarázsolja!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Ez volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
5: Alkotmánybírót választhat hétfőn a parlament. Kihirdették az idei felsőoktatási ponthatárokat. Változékony idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötves Ádin vagyok. Alkotmánybírót választhat hétfőn a parlament. Az országgyűlés újabb rendkívüli ülésén dönthetnek arról, ki foglalja el Hende Csaba megüresedett helyét a testületben. Az MDF és a Fidesz korábbi több mint 20 éven át országgyűlési képviselőként dolgozó politikusának az alaptörvény 17. módosításával szűnt meg a megbízatása. Rajta kívül további 4 alkotmánybíró távozik majd ősszel, mert idősebbek 70 évesnél. Az életkori korlátozás szintén a múlt héten elfogadott alaptörvény módosítás része volt. Az Alkotmánybírósághoz fordult a Fidesz és a KDNP az alaptörvény legutóbbi módosítása miatt. A többi között azt kérik, hogy a testület eljárási szabálytalanságok miatt semmisítse meg a törvény több rendelkezését. Emellett indítványozták, hogy a határozat meghozatala előtt kezdeményezzen előzetes döntéshozatali eljárást az Európai Unió bíróságánál. Elrendelte a kormány az állami számvevőszék teljes átvilágítását, megerősítik az adóhatóság jogosítványait is, hogy a politikai felsővezetők és családtagjaik vagyonát akár 20 évre visszamenőleg is vizsgálhassák, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Az állami számvevőszék szerint a kormány nem jogosulta a testület működésének felülvizsgálatára. Közleményükben hangsúlyozták, országgyűlési szervként nem részei a végrehajtó hatalomnak. Az AS ugyanakkor üdvözli a működésre és hatáskörére vonatkozó szabályozás felülvizsgálatát. Kihirdették az idei felsőoktatási ponthatárokat. A szeptemberben induló képzésekre több mint 140 ezeren jelentkeztek, ami az elmúlt 10 év legmagasabb száma. A diákok 3/4-e felvételt nyert. A legtöbben nappali tagozatos, államilag finanszírozott képzésre jutottak be. Idén is a gazdaságtudományi szakok, a pedagógia, a műszaki tanulmányok, a bölcsészettudomány és az informatikai képzések voltak a legnépszerűbbek. A pótfelvételit jövő csütörtökön hirdetik meg. Csak nem teljes importja után egységes új vámokat vezet be az Egyesült Államok. A 10, illetve 12,5%-os illetmények vonatkoznak az Európai Unióra, valamint összesen csak nem 60 országra, köztük Kanadára, Mexikóra, az Egyesült Királyságra, Japánra, Dél-Koreára és Tajvánra is. Az intézkedést az amerikai kormány azzal indokolta, hogy szerinte az érintett országok nem lépnek fel hatékonyan a kényszermunkával létrehozott árucikkek betiltása érdekében. Az ország nagy részén derült az ég, az északi határ mentén és a nyírségben vannak borultabb tájak, arrafelé záporok, zivatarok napközben is előfordulhatnak, délután 22-27, késő este 14-20 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorvezető éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
1: 7 óra múlt 7 percen indítjuk a péntek reggelt együtt a Trio FM-en. Én Pálinka Zsolt vagyok, a hét utolsó munkanapján, és itt a reggeli starter napindítónk. Ne feledkezzünk meg névnaposainkról, a Kingák és a Kincsők ünnepelnek ma. Boldog névnapot kívánok a hölgyeknek. A Jessel kedvencei szólnak nálunk ma is, Teddy Swims-tel már folytatjuk is a sort.

0: Nézzük, mire számíthatunk ma az időjárás tekintetében. Térségünkben 16 fokkal indult a reggel, napközben pedig mérsékelten meleg időre van kilátás. Sok napsütésre készülhetünk, de a nap folyamán egyre több felé képződhetnek gomoly felhők. Ezekből elsősorban az északi középhegység térségében, valamint az Alföldön alakulhatnak ki futózáporok és zivatarok. Az északnyugati északi szelet továbbra is sokfelé kísérik élénk erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma 24 fok körül valószínű a térségben. Szombaton bőséges napsütésre számíthatunk, helyenként átmenetileg megnövekedhetnek majd a gomoly felhők, de csapadéktól nem kell tartani, legfeljebb északkeleten fordulhat elő egy-egy jelentéktelen zápor, a szél veszít erejéből már csak néhol kísérik élénk széllökések. A friss 14 fokos reggelt követően napközben szombaton 28 fok körül valószínű a csúcshőmérséklet. Vasárnap napközben pedig már egyre több felé megnövekszik a felhőzet, nyugat felől helyenként záporok és zivatarok érik el a térséget, a déli-délnyugati szél sok felé élénk megerősödő lesz. A reggeli 10-18 fok után a legmelegebb órákban még 25 és 32 fok közé melegszik a levegő. Az eső megérkezésével viszont hirtelen jelentősebb lehűlésre számíthatunk.
1: Ez a Reggeli Starter.

0: Egyébként Jászberényben a déli bekötő úton víz és közműépítés munkátok miatt félpályás lezárás van érvényben. A munkátok július 28-án délig tartanak, így ezen a szakaszon váltakozó irányban haladhat a forgalom. Jászapátin útépítés munkák zajlanak az Újszász Jászapáti összekötő úton, a település belterületi szakaszán mindkét irányban félpályás útlezárásra kell készülni az autósoknak, ez a korlátozás egészen július 31-én délig lesz majd érvényben.
1: Jó utat kíván a Trio FM!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Töltődj fel Jászberényben! A Lehel uszoda és termálfürdő fedett uszodával, forró termálvizes medencékkel és szaunával vár. Tökéletes hely a pihenéshez és a feltöltődéshez. Merülj el a gyógyhatású vízben, amely számos panaszra enyhülést hozhat. Vagy csobbanj az árnyékos úszómedencében, ha sportos élményre vágysz. Lehel uszoda és termálfürdő, ahol a nyugalom és a friss energia egyszerre talál rád.
3: Üdvözöljük nálunk, ahol a kreativitás, a szakértelem és a praktikus megoldások találkoznak. Célunk, hogy a legfontosabb szolgáltatásokat egy helyen biztosítsuk Önnek. Használt cikkereskedelmünkben értékes műszaki cikkek, festmények és különleges tárgyak választéka várja. Kisgépek, kerti eszközök és kerékpárok javítása és forgalmazásán át egyedi pólók, bögrék, reklámajándékok, valamint autó és épületgrafika tervezése. Teljes körű felújítás a villany- és vízvezeték szereléstől a festésig és burkolásig. Nálunk a sokoldalúság a mindennapi gyakorlat. Ha valamit meg kell javítani, fel kell újítani, vagy egyedi módon el kell készíteni, nálunk jó eséllyel megoldást talál. Mottónk: a használt kincsektől az új ötletekig, minden egy helyen. Keressen minket bizalommal! Szelei úti használt cikkereskedés Jászberény, Szelei út 26. Telefon 0620 269 5286.
4: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Reggeli Starter, a Trio FM napindítója.

0: Köszöntönöket, nézzük, mit ígérnek a csillagok a mai napra, július 24-ére. A hetekig tartó retrográd szakasz után a Merkur ma végre előreindul, a Hold pedig már a reggeli órákban átlép a nyilasba, ami sok optimizmust hoz. A kosoknál végre könnyebben mozdulnak előre az elakadt ügyek, a kommunikációban egy fontos egyeztetés során kedvező fordulat érkezhet. A bikáknak egy pénzügyi vagy családi kérdésben kezd tisztulni a helyzet, könnyebb lesz döntés hozni és bátran előre tekinteni. Az ikrek kifejezetten örülhet a Merkur előreindulásának, végre válasz érkezhet egy régóta függőben lévő kérdésre, és sokkal könnyebb lesz majd a megértés másokkal. A lelkét szülöttei határozottabban látják az útjukat, a bizonytalanság lassan a múlté, egy régi terv megvalósítása pedig ismét elérhetővé válik. Az oroszlánok maguk mögött hagyhatják a lelki terheket, visszatér a lelkesedésük, egy jó program vagy utazás pedig kifejezetten jót tesz nekik. A szüzek rendet tehetnek egy régóta hallgatott ügyben, tisztán látszik a következő lépés, és egy baráti beszélgetés nagyszerű új ötletet adhat. A többi csillagért is hozom nem sokára, most egy kicsit zenélünk.
1: Rio FM. Minden, amit szeretünk.

Itt a napindítónk, folytatjuk a horoszkópunkat a mérlektől a halakig. A mérlegeknél egy karrierrel vagy egy fontos céllal kapcsolatos ügy mozdul meg, elhárul egy korábbi akadály, ráadásul a környezetük támogatására is számíthatnak. A skorpiók újra hinni fognak a saját terveikben, tanulással, utazással vagy jövőbeli lehetőségekkel kapcsolatban pozitív fordulat várható. A nyilasok kifejezetten frissnek vagy lelkesnek érezhetik magukat, hiszen a hold belép a jegyükbe. Egy régóta várt ügy végre elindulhat. A bakoknál egy háttérben zajló folyamat tisztázódik, ez megnyugvást hoz és egy fontos felismerés is közelebb visz majd a megoldáshoz. A vízöntőknél felgyorsulnak az események, valakivel, akivel nehezebb volt szót érteni, most végre őszintén megbeszélhetik a dolgokat. A halak együek a munkában és a mindennapi teendőkben érezhetik a lendületet, az elakadt ügyek megmozdulnak, sőt egy új ismerettség vagy szerelem is belépett az életükbe. Ez volt a pénteki horoszkópunk július 24-én itt a Trio FM-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Cekker, heti piacozás. Cekker. Vegyük a cekkert, irány a Jászberényi piac. Heti piacozás a Trio FM-mel. Mi kerül ma a szatyrunkba? Cekker.
5: Ez a Trio FM Jászberényből, most pedig kapcsolunk a jászberényi piacra, hiszen jelentkezik a piaci körképünk a Cekker. Kárpáti Mátét köszöntöm a telefonvonalban. Jó reggelt, Máté, szia!
6: Jó reggelt kívánok, szia Zsolti, köszöntöm a hallgatókat.
5: Jászberényben ma is piacnap, válogatunk egy kicsit a berényi piac mai kínálatából, vágjunk is bele.
6: Így van, szokás szerint a zöldségfélékkel kezdem. Semmege kukorica a nagy választékban már 100 forintért is kapható, 250, 300 és 350 forint egy cső a sóska, 650 és 700 forint, erős paprika, hegyes erős, 880-895 forint, a kaliforniai paprika 1295 forint, TV paprika 395-590 forint, a kápia paprika 495 és 500 forint, lecsó paprikát 395 és 450 forintért adják, a jalapeño paprika 2000 forint, vitamin paprika 495 forintba kerül. A paradicsom sok helyen megtalálható, 450, 550, 795 és 1200 forintos áron kapható. Koktél paradicsom 995, máshol 1700 forint, a fürtös paradicsomnak kilója 500 forint, kígyó uborkát 850 forintért adnak, a gomba 1500 forintba kerül, saláta uborka 395 forint, zöldbab 2000 és 2500 forint, a fokhagymának kilója 2500 forint, fejes saláta 600 forint, a lóló saláta 495 forint, zöldhagyma 450 forint, a petrezselyem 350 forint, csak úgy, mint a kapor, tököt 500 forintért vehetnek, a brokkoli 695 forint ma reggel, a brokkoli 995 forint ma reggel, a padlizsán 695 forint, máshol 880, a patiszon 995 forintba kerül, a zellert 850 forintért adnak, a karfiol 595 forint, sárgarépa 380, máshol 700 forint, a zöldség 895 forint, burgonya 380-445 forintba kerül, a cukkini 580 forint ma reggel, lila káposzta 595 forint, a káposzta, fejes káposzta 495, a kell káposzta 695 forint, lila hagyma 600 forint, fehér hagyma 995 forint, a vörös hagyma 300, máshol 450 forintba kerül, a karalábé 400 forint, zeller gumor 700 forintért vehetnek, torma is kapható 2000 forintért, a cékla pedig 650 forint ma reggel Jászberényben a piacon.
5: Ez a Cekker, a piaci körképünk július 24-én pénteken, már is folytatjuk a gyümölcs kínálattal a berényi piacról.
6: Banán kapható 395, 550 és 695 forintért, a citromot 995 forintért mérik, a mandarinna kilója 500 forint, szilva sok helyen megtalálható, 500, 650, 800, 995 forintos áron kapható, a gránátalmának darabja 300 forint, a megy még mindig kapható 1500 forintért, őszi barac szintén sok helyen kapható, 750, 1000 és 1250 forintért láttam. A nektarinna kilója egyik helyen 995, a másikon 1950 forint, szőlő 880, 1280 és 2350 forintos áron van ma reggel. Sárga barac 850 és 900 forint, az áfonyának kilója 2500 forint, a szedernek kilója 4000, görög dinnye, sárga és vörösbélő is van 495 forintért, a narancs 580, körte 1250, alma 580-650 forint, a sárga dinnye 650 forint, és virágfélék is kaphatók jászberényben a piacon, a kardvirágnak szála 800 forint, három szálas csokor 1200 forintba kerül, a rózsa 300 forint, a gerbera 100 forint, bizantén 300 forint, és 500 forintos áron kapható szekrények szála 250 forint, a flamingó cserében 3000 forint, orhidea cserében 2000 és 3000 forint, a szobarózsa 1200 forint, a koralvirág pedig 1000 forintba kerül. Natúr kecsvesajt is kapható a piacon, 10000 forint egy kiló, a túrónak 1000 forint kilója, a tejföl 900 forint, poharas joghurt 200 g-os 500 forint, ivójoghurt 1000 forint, a szóti 1000 forintba kerül, sajtszém 200 g-os 1250 forint, a körözött 1100 forint, tejszín 2 decit 1000 forintért vehetnek, a gomolyos sajt 8000 forint, trapista sajt 10000 forint egy kiló, a paranita ugyancsak 10000, csak úgy, mint a brie sajt, a kamember is 10000 forintért kapható, a vajat is 10000 forintos kilós áron vehetik meg, a jutóró 1800 forint egy kiló.
5: Az elmúlt percekben hoztunk egy kis ízelítőt a jászberényi piacról, érdemes ma is kilátogatni. Kárpáti Mártitól kaptuk ma reggel is a friss információkat, köszönjük szépen!
6: Én is köszönöm a lehetőséget, jöjjenek önök is a piacra jászberényben, vegyenek frisset, finomat hazai.
2: Ez volt a reklám.
0: A Trio FM hírei.
7: Alkotmánybírót választhat hétfőn a parlament, kihirdették az idei felsőoktatási ponthatárokat, változékony idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötves Ádin vagyok. Alkotmánybírót választhat hétfőn a parlament. Az országgyűlés újabb rendkívüli ülésén dönthetnek arról, ki foglalja el Hende Csaba megüresedett helyét a testületben. Az MDF és a Fidesz korábbi több mint 20 éven át országgyűlési képviselőként dolgozó politikusának az alaptörvény 17. módosításával szűnt meg a megbízatása. Rajta kívül további 4 alkotmánybíró távozik majd ősszel, mert idősebbek 70 évesnél. Az életkori korlátozás szintén a múlt héten elfogadott alaptörvény módosítás része volt. Az Alkotmánybírósághoz fordult a Fidesz és a KDNP az alaptörvény legutóbbi módosítása miatt. A többi között azt kérik, hogy a testület eljárási szabálytalanságok miatt semmisítse meg a törvény több rendelkezését. Emellett indítványozták, hogy a határozat meghozatala előtt kezdeményezzen előzetes döntéshozatali eljárást az Európai Unió bíróságánál. Elrendelte a kormány az állami számvevőszék teljes átvilágítását, megerősítik az adóhatóság jogosítványait is, hogy a politikai felsővezetők és családtagjaik vagyonát akár 20 évre visszamenőleg is vizsgálhassák, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Az állami számvevőszék szerint a kormány nem jogosulta a testület működésének felülvizsgálatára. Közleményükben hangsúlyozták, országgyűlési szervként nem részei a végrehajtó hatalomnak. Az AS ugyanakkor üdvözli a működésre és hatáskörére vonatkozó szabályozás felülvizsgálatát. Kihirdették az idei felsőoktatási ponthatárokat. A szeptemberben induló képzésekre több mint 140 ezeren jelentkeztek, ami az elmúlt 10 év legmagasabb száma. A diákok háromnegyede felvételt nyert. A legtöbben nappali tagozatos, államilag finanszírozott képzésre jutottak be. Idén is a gazdaságtudományi szakok, a pedagógia, a műszaki tanulmányok, a bölcsészettudomány és az informatikai képzések voltak a legnépszerűbbek. A pótfelvételit jövő csütörtökön hirdetik meg. Csak nem teljes importja után egységes új vámokat vezet be az Egyesült Államok. A 10, illetve 12,5%-os illetmények vonatkoznak az Európai Unióra, valamint összesen csak nem 60 országra, köztük Kanadára, Mexikóra, az Egyesült Királyságra, Japánra, Dél-Koreára és Tajvánra is. Az intézkedést az amerikai kormány azzal indokolta, hogy szerinte az érintett országok nem lépnek fel hatékonyan a kényszermunkával létrehozott árucikkek betiltása érdekében. Az ország nagy részén derült az ég, az északi határ mentén és a nyírségben vannak borultabb tájak, arrafelé záporok, zivatarok napközben is előfordulhatnak, délután 22-27, késő este 14-20 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most
0: indul a reggel.
2: Jó reggelt!
0: Reggeli starter, a Trio FM napindítója.

0: Jó reggelt kívánok, 8 óra múlt, július 24-e péntek van, a hét utolsó munkanapján is reggel is tart el, én Pálinkás Zsolt vagyok. Ma a Kingákat és a Kincsőket köszöntjük elsősorban névnapjuk alkalmából, a Kinga a Kunigunda régi magyar becézőjéből önállósult, a Kincső nevet pedig Jókai Móra alkotta azzal a szép jelentéssel, hogy számomra ő a Kincs. Mellettük ma ünnepelnek még a Levendulák, a Luizák, a Mirabellák, a Dánielek, valamint a Bernátok, a Jolánok, a Boriszok és a Krisztinák, valamint a Csengék is. Isten éltesse mindannyiukat. A Trio FM-en most Szigaradalával folytatjuk.
1: Reggeli starter!

0: Itt jársz bereimben a déli bekötő úton vízi és közműépítés munkátok miatt félpályás lezárás van érvényben. A munkátok július 28-án délig tartanak, így ezen a szakaszon változó irányban haladhat a forgalom. Jászapátin útépítés munkák zajlanak az új szász jászapáti összekötő úton, a település belterületi szakaszán mindkét irányban félpályás útlezárásra kell készülni az autósoknak. Ez a korlátozás egészen július 31-én délig lesz majd érvényben.
1: Jó utat kíván a Trio FM!

0: Az esemény naptár támogatója a Sütőház Kft., ahol a pékáró születik.
1: Most pedig nézzük meg, milyen érdekes események és évfordulók fűződnek július 24-éhez. 1463-ban ezen a napon Hunyadi Mátyás 80 ezer aranyért vásárolta vissza a magyar Szent Koronát harmadik Frigyestől. A sikeres tárgyalásokat Vitéz János vezette, az ünnepélyes hazaszállítást követően pedig Sopronban tették közszemlére a koronát. 1802-ben született Alexandre Dumas francia regényíró, a három testőr és a Monte Cristo grófja alkotója. 1897-ben ezen a napon két jeles esemény is történt. A világon elsőként Tatán 21 helyszínen gyulladtak fel az utcai acetilénlámpák este 8:30-kor. Ugyanekkor született Amelia Earhart amerikai pilótanő is, aki első nőként repült át egyedül az Atlanti-óceánt. 1900-ban látta meg a napvilágot Bai Zoltán fizikus, ő volt az, aki 1946-ban elsőként mutatott ki radarhullám visszaverődést a Holdról, később pedig a fénysebesség alapján érte áttörést a méter pontos meghatározásában. A sportvilágból is jut már egy különlegesség, 1930-ban született Madonna Bader, aki 48 évesen kezdett sportolni, és a legidősebb ember lett, aki valaha teljesítette az Ironman triatlont.
0: Az esemény naptár támogatója a Sütőház Kft., ahol a PK.

Ez a Trio FM jelzvereimből minden Google felhasználót érintő fontos biztonsági újdonság érkezik. A jövőben egy rövid videó selfie-ja is visszaszerezhetik a fiókjukat mindazok, akiket valamilyen okból kizárt a rendszer. Ez különösen akkor jelentett segítséget, ha egy feltörési kísérlet után a jelszó elfelejtése miatt vagy a két lépcsős azonosítást végző mobil hiányában nem tudnak belépni. Az új funkció beállításakor egy rövid videót kell készíteni az arcunkról mobiltelefonnal vagy webkamerával. Ezt a felvételt vetik majd össze a későbbi bejelentkezési kísérletkor a rendszer által eltárolt mintával. A Google tájékoztatása szerint a folyamat hasonlít az Apple Face ID megoldásához, de itt nem infravörös fény tapogatja le az arcot, hanem tényleges videó készül. A cég hangsúlyozza, a felvételeket biztonságos környezetben titkosítva tárolják a felhőben, és azokat a felhasználók bármikor letörölhetik. A rendszerbe több védelmi réteget is beépítettek, így elméletileg fotókkal is hamisított úgynevezett deepfake videókkal sem lehet átverni a felismerőt. Az új azonosítási lehetőséget fokozatosan vezetik majd be minden fióknál.

Ez a Trio FM, a Jelság rádiója. Fontos közlekedési információk érkezett Jászárokszállásról. Július 28-án kedden ideiglenes parkolási korlátozásra kell számítani a Széchenyi István Általános Iskola bővítési munkálatai miatt. Ezen a napon előre gyártott födénpanelket szállítanak majd az építkezésre, a teherautók pedig a Köztársaság tér felől a Petes Imre út irányából közelítik meg a helyszínt. A munkálatok biztonságos lebonyolítása érdekében július 28-án kedden reggel 7 és délután 4 óra között a Jászárokszállás Köztársaság téren tilos lesz a parkolás. A hatóságok kérik a lakosságot, hogy a parkolás mellőzésével segítsék a nyerges vontatók közlekedését és várakozását. Megértésüket és türelmüket előre is köszönik. 97.7

Néhány másodperc és 9 óra, Ötvös Ádin hozza a legfontosabb információkat, a pénteki napindítónkban pedig Olivia Rodrigo nyitja majd a következő órát. Itt lesz a Drophead című újdonsága.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a JASZ Ablak Kft-vel! Látogasson el JASZ Berény, Kossuth Lajos út 65-en alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást! Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét! Bővebb információk www.jászablak.hu.
3: Csángó Fesztivál az Aranykanálban is. Fesztiválozol, de megéheztél? Nem akarsz sorban állni, vagy lemaradni a legjobb programokról? Mi hozzuk az ebédedet vagy a vacsorádat, az Aranykanál étterem menüjét, vagy kedvenc ételeidet most biciklis futárok is kiszállítják. Gyorsan, pontosan, egyenesen a fesztiválra, de akár otthonodba vagy munkahelyedre is.
4: Hosszú fekete haj, gyönyörű szempár.
3: Augusztus 8-án szombaton a tavalyi sikerre és közkívánatra ismét Morvai Dani lép fel nálunk. 18 órától 21 óráig halkzene mellett fogyaszthatod el a vacsorádat, majd 21 órától hajnali egyig jön a fergeteges buli Morvai Danival. Keresd Csángó étlapunkat a fesztivál ideje alatt. Aranykanál étterem Jászberény, Mészáros Lázár út 4, ahol az ízek és élmények találkoznak. Asztalfoglalás, további információ a 0657 403 290-es vagy a 0620 470 37 33-as telefonszámon.
2: Ézek napja a Trio FM-en július 31-én pénteken. Egy teljes nap, amikor a finom ízeké, a recepteké és a gasztro érdekességeké a főszerep. Elkalauzoljuk Önöket a világ konyháiba, és bemutatunk olyan különleges fogásokat is, amelyeket otthon is könnyen elkészíthetnek. Tartsanak velünk pénteken, hiszen a gasztronómiai témák mellett izgalmas nyereményjátékokkal is várjuk hallgatóinkat. Ízek napja!
5: Műsorunk partnerei: Szivárvány Optika. Optika, ami rád van szabva. Aranykanál étterem. Hagyomány, ízek, dallamok együtt az asztalnál. Omoda Jayco Herring. A jövő orientált automárka Gyöngyösön. Sütőház Kft. Jászberényi mintaboltja. Kovászolt szenvedély, minőség minden falatban. Csomor családi méhészet. Méhészeti termékeinkkel megédesítjük napjaikat. Szivárvány Szolárium. Egyenletes barna bőr azoknak, akik a tökéletességet szeretik.
2: Ízek, történetek, meglepetések. Ízek napja július 31-én pénteken, csak a Trio FM-en.
6: Ez volt a reklám.
7: A Trio FM hírei.
8: Alkotmánybírót választhat hétfőn a parlament. A Suzuki globális elnök vezérigazgatójával tárgyalt Budapesten a miniszterelnök. Napos gomoly felhős idő lesz, elszórtan záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Alkotmánybírót választhat hétfőn a parlament. Az országgyűlés újabb rendkívüli ülésén dönthetnek arról, ki foglalja el Hende Csaba megüresedett helyét a testületben. Az MDF és a Fidesz korábbi több mint 20 éven át országgyűlési képviselőként dolgozó politikusának az alaptörvény 17. módosításával szűnt meg a megbízatása. Rajta kívül további 4 alkotmánybíró távozik majd ősszel, mert idősebbek 70 évesnél. Az életkori korlátozás szintén a múlt héten elfogadott alap törvénymódosítás része volt. Az Alkotmánybírósághoz fordult a Fidesz és a KDNP az alaptörvény legutóbbi módosítása miatt. A többi között azt kérik, hogy a testület eljárási szabálytalanságok miatt semmisítse meg a törvény több rendelkezését. Emellett indítványozták, hogy a határozat meghozatala előtt kezdeményezzen előzetes döntéshozatali eljárást az Európai Unió bíróságánál. További fejlesztésekről, befektetésekről, valamint az autóipar előtt álló kihívásokról tárgyalta a miniszterelnök a Suzuki globális elnök vezérigazgatójával Budapesten. Magyar Péter a tanácskozás után azt írta, a japán autógyár 1991 óta az egyik legmegbízhatóbb külföldi befektető Magyarországon. A találkozó előtt Toshihiro Suzuki egyeztetett Orbán Viktorral a Fidesz elnökével is. Szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket. Az intézkedés különösen azoknak jelenthet segítséget, akik betegségük miatt rendszeresen többféle vagy drágább gyógyszert kénytelenek kiváltani. Kinevezte a Klebersberg központ új vezetőjét az oktatásért is felelős miniszter. A tanárvégzettségű Sinka Edit több mint 20 éve foglalkozik az oktatási rendszer eredményességének kérdéseivel. Vezetésével a politikai szempontok helyett a szakmaiság, az együttműködés és a gyermekek érdeke kerül középpontba, közölte Lannert Judit. Kihirdették az idei felsőoktatási ponthatárokat. A szeptemberben induló képzésekre több mint 140 ezeren jelentkeztek, háromnegyedüket felvették. A legtöbben nappali tagozatos, államilag finanszírozott képzésre jutottak be. A pút felvételit jövő csütörtökön hirdetik meg. A fővárosban vasútépítési munkák miatt lezárták a Soroksári utat a Rákóczi híd alatt. Vasárnapig nem lehet közvetlenül felhajtani Buda felé a Rákóczi hídra, valamint az átkelőről a Soroksári út déli irányába kanyarodni. A korlátozás miatt az érintett buszok terelve közlekednek. Napos, gomoly felhős időre számíthatunk ma. Csak északkeleten lehetnek záporok, zivatarok. Délután 22-27, késő este 14-20 fok várható. A hétvégén ismét néhány fokkal melegszik az idő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Drop dead.
1: A műsorvezetők éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
2: Ez a Trio FM Jászberényből. Közben is múlt már 9 óra, folytatjuk a pénteki napindítónkat. Egyre többen tapasztalhatják, hogy ami tegnap még ósdinak számított, az ma újra a lakberendezési trendek élére kerülhet. A fiatalok ugyanis egyre bátrabban nyúlnak vissza a múlt ikonikus darabjaihoz. A szakértők szerint a vintage kiegészítők, a régi bútorok, az analóg fényképezőgépek, vagy éppen a bakelit lemezek már nem a múlt hétköznapi kellékei, hanem karakteres lakásdekorációk. Nálunk itt a stúdióban is lapul néhány gyönyörű régi rádió, szóval pontosan értjük ezt a nosztalgiát. Önöknél lapul még valamilyen régi retro kincs a padláson vagy a szekrény mélyén, esetleg a mai napig használják is. Írják meg nekem a 3301-2270-es telefonszámunkra, SMS vagy Viber üzenetben. Közben pedig hallgatjuk a Jászság kedvenceit. Ha már nosztalgiázunk, akkor a következő zenénk is illeszkedjen a témához.

Ez a Trigo FM jelzvelényből két programajánlattal folytatjuk. Jelszárok szálláson a Köztársaság tér 14 szám alatti római katolikus templomban tekintető meg a Jelszárok szállási Szent Erzsébet Karitás csoport kiállítása. A tárlat az egyházi ünnepekről készült fényképeket mutatja be, és július 31-ig látogatható a templom nyitvatartás idejében. A gyerekekkel és a családokkal is érdemes lesz előre tervezni, hiszen augusztus 14-e és 16-a között péntektől vasárnapig Lego és Lego Duplo játszóház várja majd az érdeklődőket Újszászon. A rendezvény helyszíne az újszászi városi művelődési ház, a Szabadság tér egy szám alatt, ahol mindhárom nap délőtt 9 órától lehet építeni. A legkisebbeket, a 0-tól 5 éves korig a Duplo sarok várja biztonságos nagy kockákkal, míg a 6 és 99 év közötti korosztály számára a Lego zónában készülnek majd készletekkel. Kellemes tartalmat, kikapcsolódást, időtöltést kívánok mindenkinek!

0: Itt jársz bereimben a déli bekötő úton víz és közműépítés munkátok miatt félpályás lezárás van érvényben. A munkátok július 28-án délig tartanak, így ezen a szakaszon váltakozó irányban haladhat a forgalom. Jászapátin útépítés munkák zajlanak az Újszász Jászapáti összekötő úton, a település belterületi szakaszán mindkét irányban félpályás útlezárásra kell készülni az autósoknak, ez a korlátozás egészen július 31-én délig lesz majd érvényben.
1: Jó utat kíván a Trio FM!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: frissautó.hu.
3: Minden, ami az autódhoz kell.
2: Ápolás, karbantartás, trendi kellékek és...
3: csajos cuccok.
2: Mindened az autód.
3: Akkor itt a helyed, mert nálunk minden van.
2: frissautó.hu. Itt vagy már.
3: Motorosoknak is.
4: Django Fesztivál az Aranykanálban is. Töltsük együtt ezt a csodás hétvégét. Várunk szeretettel. Augusztus 7-én pénteken 19 órától Erdélyből a Szász Csávási zenekar, augusztus 8-án szombaton déltől a Magyar Palackai Banda, augusztus 9-én vasárnap déltől pedig Csíkcsobot falváról az Antal Banda húzza a talpalávalót. Isteni ízek és gazdag à la carte kínálat vár mindenkit. Ha pedig most nem ebédelnél vagy vacsoráznál, csak szórakoznál egy jót, bejöhetsz egy hűsítő limonádéra vagy különleges koktélra is. Hallgass élő zenét egy frissítő ital mellett. Kapcsolódj ki nálunk. Aranykanál étterem, Jászberény, Mészáros Lázár út 4, ahol az ízek és az élmények találkoznak. Asztalfoglalás az 57-es körzet 403-290-es vagy a 0620-470-37-23-as számon.
1: Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
3: Volt a reklám.
5: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: 38. alkalommal rendezik meg Jászberényben a nemzetközi mézvásárt és méhész találkozót. Rendkívüli ülést tartott az önkormányzat. Együtt sétáltak az orvossal. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Augusztus 1-én már 38. alkalommal rendezik meg Jászberényben a nemzetközi mézvásárt és méhész találkozót, amely Magyarország egyik legjelentősebb méhészeti eseménye. A rendezvényre az ország minden részéből, sőt külföldről is érkeznek méhészek, szakemberek, érdeklődők. A vásár célja, hogy bemutassa a hazai mézek és a méhészeti termékek gazdag kínálatát, és felhívja a figyelmet a méhek természetben betöltött pótolhatatlan szerepére. A látogatók különféle akát, hás, repce, selyemfű és vegyes virágmézeket is megkóstolhatnak, de mézbor, propolisz, virágpor és más méhészeti különlegességek is várják az érdeklődőket. A szakmai programok között előadások, bemutatók és méhészeti eszközök kiállítása is szerepel. A rendezvényen a legkorszerűbb méhészeti gépeket és felszereléseket is megismerhetik a szakemberek. A családok egész nap kézműves foglalkozások, mézes kalácsdíszítés, gyermekprogramok és élő méhcsalád bemutatón vehetnek részt, ahol biztonságos körülmények között ismerhetik meg a méhek életét. A népművészeti kirakodó vásárban kézzel készített portékek közül válogathatnak majd a látogatók. A napot kulturális műsorok, táncbemutatók és könnyű zenei fellépések is színesítik. Rendkívüli ülést tartott a napokban a Jászberényi Városi Önkormányzat képviselőtestülete. A tanácskozásnak a Városháza emeleti tanácsterme adott otthont. A nyári szünet ellenére a 15 képviselőből 10 megjelent, így a testület határozatképes volt. Az ülésre eredetileg 4 napi rendi pont került, de végül csak 3-at tárgyaltak. Elsőként a Lehel termálfürdő átadás átvételéhez kapcsolódó pénzügyi elszámolásról döntöttek. Az önkormányzat és a korábbi üzemeltető között sikerült lezárni az átadás folyamatát, hangzott el. A megállapodás értelmében az önkormányzat közel 60 millió forintot fizet az értéknövelő beruházások elszámolása miatt a Lehel Termálfürdő Nonprofit Kft.-nek. Az ülésen elhangzott, hogy a fürdő jelenlegi napi bevétele egyelőre elmarad a tervezettől. Ugyanakkor a szakemberek szerint a létesítmény legnagyobb bevételei várhatóan az őszi és a téli időszakban a fedett úszoda működésével érkeznek majd. A képviselőtestület végül egyhangulag elfogadta az előterjesztést. A testület több támogatás odaítéléséről is döntött. A Csángó Fesztivált szervező folklor-kulturális közalapítvány a korábban megítélt 16 millió forint mellé további 10 millió forintos visszanemtérítendő támogatást kapott. A Kolibri Ese 200 ezer forintos támogatásba részesül, amelyet a klub barcelóniai versenyen induló 8 fős csapatának utazására fordítanak. A 13. Kárpátháza konferencia megrendezését a képviselők 1 millió forinttal segítik. Az ülés egyik legfontosabb témája az alpolgármester megválasztása volt. Budai Lórend polgármester ismét Skultéti Józsefet jelölte a tisztségre. A titkos szavazáson 10 érvényes voks érkezett, 4 igen, 5 nem és 1 tartózkodás. Mivel a jelölt nem kapta meg a szükséges többséget, az alpolgármester választás ezúttal is eredménytelenül zárult. Ennek következtében az alpolgármester illetményének megállapításáról szóló napirendet nem is tárgyalta a képviselőtestület. Második alkalommal rendezte meg a Séta az orvossal programot a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház egészségfejlesztési irodája. A résztvevők július 20-án a kórház régi bejáratánál gyülekeztek. A program témája ezúttal az egészséges alvás volt. A séta előtt dr. Földházi Krisztina házi orvos belgyógyász és életmód orvos tartott ismeretterjesztő előadást. A doktornő hangsúlyozta, hogy az alvás az egészséges életmód egyik legfontosabb alappillére. Elmondta, hogy a megfelelő pihenés során a szervezet testileg és szellemileg is regenerálódik. Az alvás minősége számos betegség megelőzésében is fontos szerepet játszik. Ha valaki tartósan keveset alszik, megemelkedhet a stressz hormonok szintje, és nőhet a magas vérnyomás kialakulásának kockázata. Ez hosszú távon szív- és érrendszeri betegségekhez is vezethet. Az előadáson az is elhangzott, hogy a rossz alvás az étvágyat is befolyásolja. Ilyenkor nagyobb az esélye annak, hogy valaki zsírosabb és cukrosabb ételeket fogyaszt. Ez hozzájárulhat a túlsúly és a cukorbetegség kialakulásához is. A szakember szerint felnőtt korban naponta 7-9 óra alvásra van szükség. A rendszeresen 5-6 óránál kevesebb alvás bizonyítottan egészségkárosító. A hálószobában az ideális hőmérséklet körülbelül 20 fok, emelte ki a szakember. Az előadás után mintegy 50 érdeklődő indult közös sétára, ahol útközben is feltehették kérdéseiket a doktornőnek. Ma napos idő lesz, gomoly felhőképződéssel, északkeleten lehet több a felhő. Az ország északkeleti felén előfordulhat zápor, zivatar. Az észak-észak-nyugati szelet élénk, több helyen erős lökések kísérhetik. Vételkörzetünkben a hét utolsó munkanapja, tehát a mai 13 fokkal indult el, délután 24 fok lesz a maximum, záporok előfordulhatnak, de mérsékelt lesz a szél. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Reggeli Starter, a Trio FM napindítója.

0: Mikor, hová?
1: A Trio FM ajánlja.
2: Folytatjuk egy programajánlattal, érdemes már elkezdeni a felkészülést, hiszen október 3-án újra vár mindenkit a 8. Jászfényszarúi Futófesztivál. A Maróti István emlékének szentelt sportesemény központja a Jászfényszarúi Szent Család tér lesz. A szervezők minden korosztályra gondoltak, így tényleg bárki rajtozálhat. A választható távok a legkisebbeknek szóló 300 métertől egészen a 10,5 kilométerig terjednek. Az időmérés profi elektronikus rendszerrel történik, a részvétel pedig mindenki számára ingyenes, nevezési díj egyáltalán nincs. A fesztivál ráadásul nem ér véget a célvonalnál, közvetlenül az eredményhirdetés után az Éber Kóma ad majd koncertet a színpadon, így a levezetés is jó hangulatban telik majd. A részletes információkat és a tudnivalókat megtalálják a jászfényszarú.sportei.hu weboldalon. Ne maradjanak le! Húzzunk futócipőt és sportoljunk együtt majd október 3-án.
3: A programok után vissza a Jássák kedvencei közé.
4: Trio FM melletted szól.

Kellemes péntek délőtt, jó rádiózást kívánok mindenkinek. Haladunk szépen lassan 10 óra felé, a legfontosabb információkat hozza majd az MT Hírszolgálat. Előtte még Sam Bradley-t mindenképpen lejátszam, ez az Andrest.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Vannak ízek, amik felett nem jár el az idő. Gázberényben a lángosnak már története van. Most azonban elhoztuk a kedvencedet egy kicsit másképp is. Kóstold meg újdonságunkat. A teljes kiörlésű lángost, amelyet akár laktózmentes sajttal és tejföllel is kérhetsz. Várunk a Gázberényi Városi Piacon az Ádi büfében, a buszpályaudvartól és a főtértől mindössze pár percre. Próbáld ki te is! Aki szeret, az etet. Ádi büfé.
3: Töltődj fel Gázberényben! A Lehel uszoda és termálfürdő fedett uszodával, forró termálvizes medencékkel és szaunával vár. Tökéletes hely a pihenéshez és a feltöltődéshez. Merülj el a gyógyhatású vízben, amely számos panaszra enyhülést hozhat. Vagy csobbanj az árnyékos úszómedencében, ha sportos élményre vágysz. Lehel uszoda és termálfürdő, ahol a nyugalom és a friss energia egyszerre talál rád.
4: Ízek napja a Trio FM-en július 31-én pénteken. Egy teljes nap, amikor a finom ízeké, a recepteké és a gasztro érdekességeké a főszerep. Elkalauzoljuk Önöket a világ konyháiba, és bemutatunk olyan különleges fogásokat is, amelyeket otthon is könnyen elkészíthetnek. Tartsanak velünk pénteken, hiszen a gasztronómiai témák mellett izgalmas nyereményjátékokkal is várjuk hallgatóinkat. Ízek napja!
5: Műsorunk partnerei. Ha jogosítvány, akkor Birkás Autós Motoros Iskola. Ádi büfé. Aki szeret, az etet. Blue Line Groups. Az önbiztonsága a mi küldetésünk. Ne csak álmodozz a jó alakról, hanem valósítsd meg nálunk. Victory Gym Sport Centrum. Az első hely az edzésre már 18 éve. Személyre szabott edzés, tudatos táplálkozás. Magyar Anita személyedző és táplálkozási tanácsadó. House 36. Egy jó ingatlan mindenkinek jár. Pipa Csétterem, házias ízek konyhája.
4: Ízek, történetek, meglepetések. Ízek napja július 31-én pénteken, csak a Trio FM-en.
6: Fuvarozás, műszaki vizsga vagy diagnosztika? Az MVG Transz Jársági Műszaki Vizsga Centrum mindenben segít. Személyautó, tehergépjármű és motorkerékpár műszaki vizsgáztatás, teljes olaj és olajszűrőcsere, komputeres diagnosztika, nemzetközi és belföldi áru szállítás, valamint túlméretes szállítás kül- és belföldre egyaránt. Szakértelem, gyors ügyintézés és kedvező árak. Várjuk Jászberényben az Alsó Muszáj 66 szám alatt a Boldogházi úton. Hívjon minket 30 399 6000. MVG Transz Jársági Műszaki Vizsgacentrum. Megbízhatóság, szakértelem, gördülékeny megoldások.
2: Ez volt a reklám.
7: A Trio FM hírei.
8: Átvidágítják az állami számvevőszéket, csökkent a repülőgép balesetek száma. Napos, komoly felhős idő lesz, elszórtan záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Elrendelte a kormány az állami számvevőszék teljes átvilágítását. Megerősítik az adóhatóság jogosítványait is, hogy a politikai felsővezetők és családtagjaik vagyonát akár 20 évre visszamenőleg is vizsgálhassák, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Az állami számvevőszék szerint a kormány nem jogosult a testület működésének felülvizsgálatára. Közleményükben hangsúlyozták, országgyűlési szervként nem részei a végrehajtó hatalomnak. Az ASZ ugyanakkor üdvözli a működésre és hatáskörére vonatkozó szabályozás felülvizsgálatát. Ukrajna folytatta a légitámadásokat a legnagyobb orosz webáruház raktárai ellen. Az elmúlt napokban több településen is találat érte az épületeket, már a Virradóra a leningrádi régióból jelentettek rakétabecsapódást. A telephelyen hárman megsebesültek. Közben újabb Ukrajnába tartó tartályhajót ért támadása a Fekete-tengeren a román partokhoz közel. Feltehetően tengeri drónnal ütközhetett vagy tengeri aknarobbanása miatt rongálódott meg. A legénységből nem sérült meg senki, és a hajó is folytatni tudta az útját. Spanyolországban veszélyhelyzetet hirdettek három régióban az erdőtüzek miatt. Madrid környékén, valamint Kasztília és León tartományban több mint 10 000 embert kellett kitelepíteni. Az egyenlőre megfékezhetetlen lángok miatt 5 regionális autóbuszvonalon szünetel a közlekedés. Több közutat lezártak és 40 településen akadozik a távközlés. Európai segítséget kért az erdőtüzek megfékezéséhez Franciaország. Több ország felajánlotta, hogy repülőgépeket küld a katasztrófa sújtotta régiókba. Vannak olyan térségek, ahol napok óta tombolnak a lángok, sok helyen már a lakott területeket veszélyeztetik. Jelentősen csökkent a repülőgép balesetek száma, miközben a légiutasoké rekordszintet ért el tavaly. A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet adatai szerint világszerte 5 milliárd jegyet adtak el a légitársaságok, a balesetek száma pedig 13%-kal mérséklődött. A 85 légikatasztrófának összesen 387 halálos áldozata volt. Ma kezdődik a Művészetek Földje Fesztivál a Balaton felvidéken. Jövő vasárnapig több ezer program várja az érdeklődőket Kapolcson, Talián Dörögdön és Vigánt Petenden. A megnyitón avatják majd fel a rendezvény kortárs képzőművészeti gyűjteményének új darabját, Szilágyi Csilla Mikrokozmosz III. Című köztéri alkotását. Idén külön programsorozatot szerveztek a fesztivál létrejöttét, kezdetét bemutató eseményeknek.
5: Az időjárás jelentés támogatója a Farkasfa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
8: Napos, gomoly felhős időre számíthatunk ma. Csak északkeleten lehetnek záporok, zivatarok. Délután 22-27, késő este 14-20 fok várható. A hétvégén ismét néhány fokkal melegszik az idő.
5: Az időjárás jelentés támogatója a Farkasfa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Ez a Trio FM, a Jelság rádiója. Kihirdették az idei felsőoktatási felvételi ponthatárokat, így kiderült, hogy kiből válik egyetemista vagy főiskolás az ősztől. A felvételi eljárásban idén rekordot jelentő több mint 140 ezer jelentkező próbált bejutni a felsőoktatásban. A ponthatárok már elérhetők a felvi.hu oldalon, ráadásul azok a diákok, akik korábban megadták a telefonszámukat, SMS-ben is megkapták a hivatalos értesítést a felvételi eredményekről. Különösen jó hírek érkeztek a térségünkből. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre idén 3188 hallgatót vettek fel, a Jászberényi kampuszon pedig kiemelkedő mértékben 63%-kal nőtt a nappali tagozatra felvettek száma, sőt a jászsági vállalkozó kezdeményezésére idén először indul műszaki menedzser a napszak Jászberényben. A legmagasabb ponthatárok idén az államilag támogatott nappali alapképzéseken születtek, a Szegedi Tudományegyetemen francia-magyar szakos osztatlan tanári képzésre például 492 pontra volt szükség a bejutáshoz, de szintén 470 pont feletti határok alakultak ki. Az ELTE és a Debreceni Református Hittudományi Egyetem egyes tanári szakjain, a Corvinus angol nyelvű nemzetközi gazdálkodás képzésén vagy az ELTE jogász szakán. Akiket most nem vettek fel, azoknak sem kell csüggedniük. Július 30-án indul a pótfelvételi eljárás, ahol egészen augusztus 7-ig lehet majd jelentkezni a felvi.hu felületén a még megmaradt helyekre.

0: Ez a Trio FM, a Jelszeg rádiója. Fontos közlekedési információk érkezett Jászárok szállásról. Július 28-án kedden ideiglenes parkolási korlátozásra kell számítani a Széchenyi István Általános Iskola bővítési munkálatai miatt. Ezen a napon előregyártott födénpanelket szállítanak majd az építkezésre, a teherautók pedig a Köztársaság tér felől a Petes Imre út irányából közelítik meg a helyszínt. A munkálatok biztonságos lebonyolítása érdekében július 28-án kedden reggel 7 és délután 4 óra között a Jászárok szállás Köztársaság téren tilos lesz a parkolás. A hatóságok kérik a lakosságot, hogy a parkolás mellőzésével segítsék a nyerges vontatók közlekedését és várakozását. Megértésüket és türelmüket előre is köszönjük.
1: 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: Ez a Trio FM jazzbrainből most egy különleges kezdeményezésről számolunk be. A Helyett Alapítvány nemzetközi önkéntesek segítségével szervezi meg a hátrányos helyzetű gyerekek nyári táboroztatását. A spanyol, francia, belorusz, grúz, azeri, belga és koszovói fiatalokból álló csapat jelenléte nem csak a lebonyolítást könnyíti meg, hanem a helyi fiatalok horizontját is tágítja. A részletekről Nagy Tímea mesélt a Trio FM-nek.
1: Tavaly novemberben kaptunk egy megkeresést, és tulajdonképpen akik most ide hozzánk érkeztek a tegnapi nap folyamán, van közöttük egy belga, 2 darab francia, 2 spanyol, egy azerbajdzsáni, egy koszovóból érkező, egy fehér orosz, illetve egy grúz fiatalember.
2: Ez az első alkalom, hogy ilyen nemzetközi projektben sikerül részt venni?
1: Igen, a tavalyi évben próbálkoztunk Erasmus Plus-szal a tanodán keresztül, az sikertelen lett sajnos az a projekt, és nagyon örültünk ennek a megkeresésnek tavaly novemberben, és én erre azonnal lecsaptam. És egy tulajdonképpen majdnem egy fél éves egyeztetés kapcsán jutottunk el oda, ahol most vagyunk, és hogy ők megjelentek nálunk erre a tulajdonképpen 18 napra.
2: Mit fognak csinálni?
1: 2 darab táborban fognak nálunk részt venni. A tanodai táboroztatásban, tehát hogy igazából abban segítenek nekünk, hogy több szemünk legyen, és ezáltal több gyereket tudjunk egyszerre táboroztatni. Mert az elmúlt időszakban, mivel ketten vagyunk a kolléganővel, ezért nehézkesebben tudtuk őket úgy táboroztatni, hogy mindenki ott legyen egyszerre minden egyes rendezvényen. Tehát, hogy így, meg hogy több szemünk van, illetve ők hoznak a saját országukból nyilván kultúrát, szokásokat, aki tud táncolni, szerintem fog olyan témát behozni nekik, ami által kinyílik ezeknek a gyerekeknek is egy kicsit a világ.
2: Mondhatjuk azt, hogy egymást tanítjátok ezáltal.
1: Igen, ők is. Szerintem az, hogy nagyon sok közöttük az egyetemista, és hogy 18 és 26 év között vannak, őnekik is szerintem van közülük olyan, aki először van külföldön is akár, és az, hogy hátrányos helyzetű gyerekeket segít, szerintem ez mindenkinek egy külön kihívást fog jelenteni.
2: Valamennyire kapcsolódik az ő tanulmányuk ahhoz, hogy hátrányos helyzetűekkel foglalkozzanak?
1: A helyzet a következő, ezt én még nem tudom. Mert hogy ugye tegnap érkeztek, a Dórival tudtam tegnap este egyeztetni, és utána ők leültek meetingelni, és ahogy láttátok, a mai nap folyamán is folyamatos egyeztetések történnek, és vasárnapra fog kialakulni az, hogy az elkövetkezendő 2 hétben mit, mikor és hogyan fogunk megoldani és megcsinálni. De szerintem csoportbontásban lesznek a gyerekek, mindenki mindenkivel fog találkozni. Egy kicsit talán attól tartok, hogy a nyelv használat az majd nem, de kézzel lábbal szerintem mindenki megold majd mindent.
0: A 18 napos projekt során a 18 és 26 év közötti külföldi fiatalok csoportbontásban dolgoznak majd a gyerekekkel. Bár a nyelvhasználat tartogathat kihívásokat, a szervezők bizakodóak, hiszen a közös élmények és a kulturális csereprogram minden résztvevő számára meghatározó lesz.
3: Trio FM. Minden, amit szeretünk.

0: Fél
1: 11 múlt, már is folytatjuk a legfrissebb helyi információkkal. A stúdiót át is adom Szendi Hajninak.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
5: Üdvözöljük nálunk, ahol a kreativitás, a szakértelem és a praktikus megoldások találkoznak. Célunk, hogy a legfontosabb szolgáltatásokat egy helyen biztosítsuk Önnek. Használt cikkereskedelmünkben értékes műszaki cikkek, festmények és különleges tárgyak választéka várja. Kisgépek, kerti eszközök és kerékpárok javítása és forgalmazásán át egyedi pólók, bögrék, reklámajándékok, valamint autó és épületgrafika tervezése. Teljes körű felújítás a villany és vízvezeték szereléstől a festésig és burkolásig. Nálunk a sokoldalúság a mindennapi gyakorlat. Ha valamit meg kell javítani, fel kell újítani, vagy egyedi módon el kell készíteni, nálunk jó eséllyel megoldást talál. Mottónk, a használt kincsektől az új ötletekig, minden egy helyen. Keressen minket bizalommal! Szelei úti használt cikkereskedés, Jászberény, Szelei út 26. Telefon 0620 269 5286.
6: Ez volt a reklám.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: jelölte a tisztségre. A titkos szavazáson 10 érvényes voks érkezett, 4 igen, 5 nem és 1 tartózkodás. Mivel a jelölt nem kapta meg a szükséges többséget, az alpolgármester választás ezúttal is eredménytelenül zárult. Ennek következtében az alpolgármester illetményének megállapításáról szóló napirendet nem is tárgyalta a képviselőtestület. Augusztus 1-én már 38. alkalommal rendezik meg Jászberényben a Nemzetközi Mézvásárt és Méhész Találkozót, amely Magyarország egyik legjelentősebb méhészeti eseménye. A rendezvényre az ország minden részéből, sőt külföldről is érkeznek méhészek, szakemberek, érdeklődők. A vásár célja, hogy bemutassa a hazai mézek és a méhészeti termékek gazdag kínálatát, és felhívja a figyelmet a méhek természetben betöltött pótolhatatlan szerepére. A látogatók különféle akár hás, repce, selyemfű és vegyes virágmézeket is megkóstolhatnak, de mézbor, propolisz, virágpor és más méhészeti különlegességek is várják az érdeklődőket. A szakmai programok között előadások, bemutatók és méhészeti eszközök kiállítása is szerepel. A rendezvényen a legkorszerűbb méhészeti gépeket és felszereléseket is megismerhetik a szakemberek. A családok egész nap kézműves foglalkozások, mézes kalács díszítés, gyermekprogramok és élő méhcsalád bemutatón vehetnek részt, ahol biztonságos körülmények között ismerhetik meg a méhek életét. A népművészeti kirakodó vásárban kézzel készített portékek közül válogathatnak majd a látogatók. A napot kulturális műsorok, táncbemutatók és könnyű zenei fellépések is színesítik. Második alkalommal rendezte meg a Séta az orvossal programot a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház egészségfejlesztési irodája. A résztvevők július 20-án a kórház régi bejáratánál gyülekeztek. A program témája ezúttal az egészséges alvás volt. A séta előtt dr. Földházi Krisztina házi orvos, belgyógyász és életmód orvos tartott ismeretterjesztő előadást. A doktornő hangsúlyozta, hogy az alvás az egészséges életmód egyik legfontosabb alappillére. Elmondta, hogy a megfelelő pihenés során a szervezet testileg és szellemileg is regenerálódik. Az alvás minősége számos betegség megelőzésében is fontos szerepet játszik. Ha valaki tartósan keveset alszik, megemelkedhet a stressz hormonok szintje, és nőhet a magas vérnyomás kialakulásának kockázata. Ez hosszú távon szív- és érrendszeri betegségekhez is vezethet. Az előadáson az is elhangzott, hogy a rossz alvás az étvágyat is befolyásolja. Ilyenkor nagyobb az esélye annak, hogy valaki zsírosabb és cukrosabb ételeket fogyaszt. Ez hozzájárulhat a túlsúly és a cukorbetegség kialakulásához is. A szakember szerint felnőtt korban naponta 7-9 óra alvásra van szükség. A rendszeresen 5-6 óránál kevesebb alvás bizonyítottan egészségkárosító. A hálószobában az ideális hőmérséklet körülbelül 20 fok, emelte ki a szakember. Az előadás után mintegy 50 érdeklődő indult közös sétára, ahol útközben is feltehették kérdéseiket a doktornőnek. Ma napos idő lesz, gomoly felhőképződéssel, északkeleten lehet több a felhő. Az ország északkeleti felén előfordulhat zápor, zivatar. Az észak-észak-nyugati szelet élénk, több helyen erős lökések kísérhetik. Vételkörzetünkben a hét utolsó munkanapja, tehát a mai 13 fokkal indult el, délután 24 fok lesz a maximum, záporok előfordulhatnak, de mérsékelt lesz a szél. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
1: Trio FM, reggeli starter,
2: ahol a zene és a helyi információk találkoznak.

Ez a Trio FM a Jászság Rádiója. Különleges és megható pillanatnak volt tanúja a Jászberényi Mentőállomás közössége. 47 év szolgált után ugyanis nyugdíjba vonult Losonczi Mihály mentőtiszt. Pályafutás alatt a gyógyítást mindig odaadással és példás alázattal végezte. Fiatalabb kollégái rengeteget tanulhattak tőle az évtizedek során. Utolsó munkanapja reggelén még egyszer elhangzott tőle a már-már jelmondatává vált kijelentés. Na, akkor varázsoljunk. Losonczi Mihálynak a mentőállomás kollektívája és a Trio FM stábja is nagyon boldog, hosszú és tartalmas nyugdíjas éveket kíván. Köszönjük a 47 évnyi áldozatos munkáját. Itt a Trión pedig haladunk tovább a Jászság kedvenceivel. Ez a reggeli starter. Hello.

A napindító összeállításunk erre a hétre véget ért, a reggel is tart erre jövő héten, július 27-én jelentkezem legközelebb, indítjuk majd együtt az újabb munkahetet is. A Jászság kedvencével töltjük meg a péntek délőtt következő óráját is, számítok továbbra is figyelmükre, de már a Napközben magazinunkban.

0: Ez volt a reggeli starter. Hétfőtől péntekig beindítjuk a reggeleket. Reggeli starter. A Trio FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődj önmárka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Ézek napja a Trio FM-en július 31-én pénteken. Egy teljes nap, amikor a finom ízeké, a recepteké és a gasztro érdekességeké a főszerep. Elkalauzoljuk önöket a világ konyháiba, és bemutatunk olyan különleges fogásokat is, amelyeket otthon is könnyen elkészíthetnek. Tartsanak velünk pénteken, hiszen a gasztronómiai témák mellett izgalmas nyereményjátékokkal is várjuk hallgatóinkat. Ízek napja!
5: Műsorunk partnerei: Szivárvány Optika. Optika, ami rád van szabva. Aranykanál étterem. Hagyomány, ízek, dallamok együtt az asztalnál. Omoda Jekyll Herring. A jövő orientált automárka Gyöngyösön. Sütőház Kft. Jászberényi mintaboltja. Kovászolt szenvedély, minőség minden falatban. Csomor családi méhészet. Méhészeti termékeinkkel megédesítjük napjaikat. Szivárvány Szolárium. Egyenletes barna bőr azoknak, akik a tökéletességet szeretik.
4: Ízek, történetek, meglepetések. Ízek napja július 31-én pénteken, csak a Trio FM-en.
0: Finom falatok egész héten, a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
6: Ez a menü ajánló.
7: A Sólyom Hotel pénteki napi ajánlatában húsgaluskaleves, sült hús párolt káposztával készül még tavaszi zöldségleves és babgulyás is. További főételek közül kérhető pirított zöldséges barna tészta, borsos tokány, olaszos ércemel és füstölt sajttal töltött sertésszelet. A Sólyom Hotelben kérhető diákmenü is. Várja hívásunkat a Sólyom Hotel 57 401 267. A Bírs Kávézó és Bisztró július 24-én pénteken csontlevessel, májgombóclevessel, hideggyümölcslevessel és fokhagymakrémlevessel várja vendégeit ebédre. A főétele közül pedig kérhető bácskai rizses hús, omlettel töltött rántott borda, kakasherepörköl tojásos nokedlivel. A tészta kedvelőknek pedig kínálnak bolognai spagettit, négy sajtos nyokit vagy milánói pennét. A Bírs Kávézó és Bisztróban természetesen kérhetünk komplet ebédmenüt is. Rendelés felvétel 0620 240 40 44. A Karamán önkiszolgáló étterem mai ajánlatában pandúrgulyás, vegyes gyümölcsleves, marhapörkölt párolt krumplival, vadas sertésszelet zsemlegombóccal, készül még citromos fokhagymás lazac, girosztán házi cacikivel, rántott sertés tarja, szezámagos szűzérme rántva, szilvás gombolc. 57 406 710, ezen a számon hívhatjuk a karavánunki szolgáló éttermet. Háromfogásos ebédmenü a Hello Berény parkolóban, pénteken rukkola sanáta az ajánlat balzsamecet krémmel és parmezánnal, roston csirkemel grillzöldséggel, citrusos vajmártásban. A menühöz jár desszert vagy kávé. Az ételek gluténmentes alapanyagokból készülnek, hozzáadott cukrot nem tartalmaznak. A menüt kérhetjük helyben fogyasztásra vagy elvitelre is. Az Aranykanál étterem menüsorában pénteken zöldborsóleves vajasgaluskával, szamócás almaleves, roston csirkemel cacikivel, rizssel, amerikai csirke hasábburgonyával, rántott sajt, hentes tokány rizssel, rántott füstölt sajt rizssel és a vega menüben sült alma mazsolás rizssel. Étel érhetőség az Aranykanál étteremhez 57 403 290 és 0620 470 37 33. A Pipacs étterem finomságai: májgaluska leves, karfiol leves, lekváros dereje, sajttal töltött csirkemel párolt rizssel, milánói sertésborda és marha pörkölt sós burgonyával. Rendelés felvétel a Pipacs étteremben 57 405 510. A River Bistro pénteki menüje gulyás leves, sült csirkecomb rizibizivel, spagetti carbonara. Rendeltünk a River Bistroból, hívjuk az 57 407 500-as telefonszámot. Számot.
6: Ez volt a menü ajánló.
0: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
2: Ez volt a reklám.
8: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: És most.
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: 11 óra múlt, köszöntöm Önöket, én Pálinkás Zsolt vagyok, ez már a Napközben magazinunk. Nem fogunk unatkozni július utolsó hétvégén sem, hiszen a megyében rengeteg izgalmas program várja a kikapcsolódni vágyókat. Már ma pénteken este érdemes útra kelni, Szolnokon a Tiszaligetnél este 7 órától közös görkorcsolyázást rendeznek, Abátszalókon pedig ingyenes strandos kertmozival készülnek este 9-től, ahol a Képzeletbeli Barátok című családi filmet vetítik. Szombaton az egész környék megtelik élettel, Jászent Andráson falunapot tartanak a termálfürdő területén, ahol egész napos családi programok, főzőverseny és este 8 órától Roy és Ádám koncert várja a vendégeket. Tiszaföldváron pedig a lovaspályán rendezik meg a 27. fogadhajtó versenyt reggel 9 órától. Cserkeszőrön a Bagi Szinyei Merse kúria kertjében éjszakai piknik és bábszínház lesz, Karcagon pedig a Városháza udvarán mulató zenei esttel készülnek, Szegléden pedig nyáresti kézműves vásár és nótest várja majd az érdeklődőket. Zenélünk egy kicsit itt a Trio FM-en, majd az említett programokról hozom a részleteket.
1: Trio FM, melletted szól.

0: A helyszínen friss, zöldséges és gyümölcsös receptötletekkel, valamint praktikus életmódtanácsokkal várták a vásárlókat.
1: Az egészségfejlesztési iroda ma reggel a piacon fogadja a látogatókat. Kikre számítotok és milyen téma van ma reggel asztalon?
2: Üdvözlök mindenkit! Az egészségről bárhol lehet beszélni, és kell is. Pont ennek kapcsán érkeztünk ide a piacra kolléganőimmel közösen. Igazából a nyári időben nem szeretjük bekapcsolni a tűzhelyet, nem szeretünk főzni, mert ugye nyilván sok időt is vesz igény, mert nem is vagyunk annyira éhesek, és olyan kreatív ötletekkel, recept ötletekkel érkeztünk, ami az idén gyümölcsöket, zöldségeket veszi alapul, és próbálunk segíteni, akinek valamilyen diétában megszorítások vannak. Mindenképpen szeretettel várunk igazából mindenkit, aki a piacra érkezik. A Jászberényi Egészségfejlesztési Irodának a legfőbb célja igazából, hogy a jászságiak egészségi állapotán és életminőségén javítson. A csapatunk három tagja, Kubas Eleonóra, mentálhigién és családkonzulens, dr. Földházi Krisztina háziorvos, belgyógyász, életmódorvos, és én Ácsné Bittner Márta, irodavezető és dietetikus vagyok. Csapatunkat egyéb közreműködő is segíti a munkánkat, illetve önkéntesünk is van. Ugye több programot próbálunk szervezni, mozgásprogramok, és a miénk is, amit most elindítottunk, az egészségről bárhol lehet beszélni, ezért a strandon is lehet velünk találkozni, a piacon, a séta az orvossal programon is, és mindegyiknek az a célja, hogy az életmód hat pillérét megismertessük az érdeklődőkkel.
1: A héten már több program volt, mik lesznek a következők, hol lehet majd veletek legközelebb találkozni?
2: Igen, igyekszünk azért több programot is szervezni. Most a jászság különböző településeire fogunk kimenni, előadásokat tartani. Ugye a statisztikák azt mutatják, hogy a dohányzás, az alkoholfogyasztás és az emésztőrendszeri megbetegedések nagyon nagy problémát okoznak, és ezeken a halálozási mutatókon szeretnénk érdemben változtatni. Ezért a különböző településekre egy érkezünk, ahol a közösségi szinten, illetve egyéni szinten is hogyan tudunk az egészséget fejleszteni. Nagyon fontos egyébként, hogy bizonyítékokon alapuló orvoslás eszközeivel, módszereivel, gyakorlati tippeken és tanácsokon keresztül adjuk át a hiteles információkat, és azt gondoljuk, hogy rövid idő alatt hatékony és jó eredményeket lehet elérni. A programjaink ingyenesek, és mindenkit szeretettel várunk.
1: Szívesen jönnek az emberek, úgy látom, hogy sokan voltak a séten, ide is a piacra is nagyon sokan becsatlakoznak beszélgetésre.
2: Igen, nagyon örülünk neki, és azt látjuk, hogy ide tekingetnek, aztán ide vonza a sok kép, ami itt van az asztalon. Megkérdezzük tőlük, hogy mit szeretnének készíteni, és akkor valaki nem tudja, és akkor innen elkezdünk beszélgetni, akkor ilyen megcsillan a szeme, hogy ú, teljesen jó, és akkor már megy is célzottan, hogy akkor vesz egy kis zöldséget, gyümölcsöt, és akkor már tudja is, mi lesz a hétvégi menü.
1: Köszönöm szépen!
2: Én is köszönöm!
0: A Jászberényi Egészségfejlesztési Iroda csapatával, Ácsné Bittner Márta irodavezetővel és munkatársaival ma reggel a Jászberényi piacon találkoztattak a látogatók. Ha lemaradtak a mai programról, ne aggódjanak, hiszen a szakemberekkel a jövőben több hasonló alkalommal más helyszíneken is találkozhatnak majd. A hasznos nyári életmód tanácsokért és a következő időpontokért pedig érdemes továbbra is követni az Egészségfejlesztési Iroda felületeit.
3: Érdekes témák, színes programok. Trió napközben, minden hétköznap 11 és dél között.

0: Ez a Trio FM, a Jelság rádiója. Fontos közlekedési információk érkezett Jászárokszállásról. Július 28-án kedden ideiglenes parkolási korlátozásra kell számítani a Széchenyi István Általános Iskola bővítési munkálatai miatt. Ezen a napon előre gyártott födénpanelket szállítanak majd az építkezésre, a teherautók pedig a Köztársaság tér felől a Petes Imre út irányából közelítik meg a helyszínt. A munkátok biztonságos lebonyolítása érdekében július 28-án kedden reggel 7 és délután 4 óra között a Jászárokszállás Köztársaság téren tilos lesz a parkolás. A hatóságok kérik a lakosságot, hogy a parkolás mellőzésével segítsék a nyerges vontatók közlekedését és várakozását. Megértésüket és türelmüket előre is köszönik.
1: Jó utat kíván a Trio FM!

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Eladná ingatlanát, vagy vásárolni szeretne? Korrektotthon.hu, ahol a döntésből megoldás születik. Már 6 éve segítjük ügyfeleinket korrekt, emberközeli hozzáállással az otthonteremtésben. Legyen szó adásvételről, bérbeadásról, hitelügyintézésről, csokról vagy babaváró hitelről. Mi vagyunk a híd, az eladó és a vevő között. Megbízható háttérrel, bizonyított referenciákkal, szívvel, lélekkel. Korrektotthon.hu, ahol minden egy helyen elérhető. A legjobb megoldás csak egy döntésre van öntől. Forduljon bizalommal szakértő csapatunkhoz. Előzetes időpont egyeztetés céljából keresse honlapunkon telefonos elérhetőségeinket. Korrektotthon.hu, ingatlan és hitelközvetítő iroda Jászberényben, otthonteremtés szívvel, lélekkel.
3: Töltődj fel Jászberényben! A Lehel uszoda és termálfürdő fedett uszodával, forró termálvizes medencékkel és szaunával vár. Tökéletes hely a pihenéshez és a feltöltődéshez. Merülj el a gyógyhatású vízben, amely számos panaszra enyhülést hozhat. Vagy csobbanj az árnyékos úszómedencében, ha sportos élményre vágysz. Lehel uszoda és termálfürdő, ahol a nyugalom és a friss energia egyszerre talál rád.
4: Finom falatok egész héten a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
5: Ez a menü ajánló.
6: A Sólyom Hotel pénteki napi ajánlatában húsgaluska leves, sült hús párolt káposztával készül még tavaszi zöldségleves és bambújás is. További főételek közül kérhető pirított zöldséges barna tészta, borsos tokány, olaszos ércemel és füstölt sajttal töltött sertésszelet. A Sólyom Hotelben kérhető diák menü is. Várja hívásunkat a Sólyom Hotel 57 401 267. A Bírs Kávézó és Bistró július 24-én pénteken csontlevessel, májgombóclevessel, hideggyümölcslevessel és fokhagymakrémlevessel várja vendégeit ebédre. A főétele közül pedig kérhető bácskai rizses hús, omlettel töltött rántott borda, kakasherepörköl tojásos nokedlivel. A tészta kedvelőknek pedig kínálnak bolognai spagettit, négy sajtos nyokit vagy milánói pennét. A Bírs Kávézó és Bistróban természetesen kérhetünk komplett ebédmenüt is. Rendelésfelvétel 0620 240 4044. A Karamán önkiszolgáló étterem mai ajánlatában pandúrgulyás, vegyes gyümölcsleves, marhapörkölt párolt krumplival, vadas sertésszelet zsemlegombóccal, készül még citromos fokhagymás lazac, girosztán házi cacikivel, rántott sertés tarja, szezámagos szűzérme rántva, szilvás gombolc. 57 406 710, ezen a számon hívhatjuk a Karamán önkiszolgáló éttermet. Háromfogásos ebédmenü a Hello Berény parkolóban, pénteken rukkola sanáta az ajánlat balzsamecet krémmel és parmezánnal, roston csirkemel grillzöldséggel, citrusos vajmártásban. A menühöz jár desszert vagy kávé. Az ételek gluténmentes alapanyagokból készülnek, hozzáadott cukrot nem tartalmaznak. A menüt kérhetjük helyben fogyasztásra vagy elvitelre is. Az Aranykalán étterem menüsorában pénteken zöldborsóleves vajasgaluskával, szamócás almaleves, roston csirkemel cacikivel, rizssel, amerikai csirke hasábburgonyával, rántott sajt, hentes tokány rizssel, rántott füstölt sajt rizssel és a vega menüben sült alma mazsolás rizssel. Két elérhetőség az Aranykanál étteremhez 57 403 290 és 0620 470 37 33. A Pipacs étterem finomságai májgaluska leves, karfiol leves, lekváros dereje, sajttal töltött csirkemel párolt rizssel, milánói sertésborda és marha pörkölt sós burgonyával. Rendelésfelvétel a Pipacs étteremben 57 405 510. A River Bistro pénteki menüje gulyás leves, sült csirkecomb rizibizivel, spagetti carbonara. Rendeltünk a River Bistróból, hívjuk az 57 407 500-as telefonszámot. Számot.
5: Ez volt a menü ajánló.
4: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
3: Ez volt a reklám.
4: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
7: 38. alkalommal rendezik meg Jászberényben a nemzetközi mézvásárt és méhész találkozót. Rendkívüli ülést tartott az önkormányzat. Együtt sétáltak az orvossal. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Második alkalommal rendezte meg a Séta az orvossal programot a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház egészségfejlesztési irodája. A résztvevők július 20-án a kórház régi bejáratánál gyülekeztek. A program témája ezúttal az egészséges alvás volt. A séta előtt dr. Földházi Krisztina házi orvos, belgyógyász és életmód orvos tartott ismeretterjesztő előadást. A doktornő hangsúlyozta, hogy az alvás az egészséges életmód egyik legfontosabb alappillére. Elmondta, hogy a megfelelő pihenés során a szervezet testileg és szellemileg is regenerálódik. Az alvás minősége számos betegség megelőzésében is fontos szerepet játszik. Ha valaki tartósan keveset alszik, megemelkedhet a stressz hormonok szintje, és nőhet a magas vérnyomás kialakulásának kockázata. Ez hosszú távon szív- és érrendszeri betegségekhez is vezethet. Az előadáson az is elhangzott, hogy a rossz alvás az étvágyat is befolyásolja. Ilyenkor nagyobb az esélye annak, hogy valaki zsírosabb és cukrosabb ételeket fogyaszt. Ez hozzájárulhat a túlsúly és a cukorbetegség kialakulásához is. A szakember szerint felnőtt korban naponta 7-9 óra alvásra van szükség. A rendszeresen 5-6 óránál kevesebb alvás bizonyítottan egészségkárosító. A hálószobában az ideális hőmérséklet körülbelül 20 fok, emelte ki a szakember. Az előadás után mintegy 50 érdeklődő indult közös sétára, ahol útközben is feltehették kérdéseiket a doktornőnek. Rendkívüli ülést tartott a napokban a Jászberényi Városi Önkormányzat képviselő testülete. A tanácskozásnak a Városháza emeleti tanácsterme adott otthont. A nyári szünet ellenére a 15 képviselőből 10 megjelent, így a testület határozatképes volt. Az ülésre eredetileg 4 napi rendi pont került, de végül csak 3-at tárgyaltak. Elsőként a Lehel termálfürdő átadás átvételéhez kapcsolódó pénzügyi elszámolásról döntöttek. Az önkormányzat és a korábbi üzemeltetők között sikerült lezárni az átadás folyamatát, hangzott el. A megállapodás értelmében az önkormányzat közel 60 millió forintot fizet az értéknövelő beruházások elszámolása miatt a Lehel termálfürdő non-profit Kft.-nek. Az ülésen elhangzott, hogy a fürdő jelenlegi napi bevétele egyelőre elmarad a tervezettől. Ugyanakkor a szakemberek szerint a létesítmény legnagyobb bevételei várhatóan az őszi és a téli időszakban a fedett úszoda működésével érkeznek majd. A képviselő testület végül egyhangulag elfogadta az előterjesztést. A testület több támogatás odaítéléséről is döntött. A Csángó Fesztivált szervező folklor-kulturális közalapítvány a korábban megítélt 16 millió forint mellé további 10 millió forintos vissza nem térítendő támogatást kapott. A Kolibri Esze 200 ezer forintos támogatásba részesül, amelyet a klub barcelóniai versenyen induló 8 fős csapatának utazására fordítanak. A 13. Kárpátháza konferencia megrendezését a képviselők 1 millió forinttal segítik. Az ülés egyik legfontosabb témája az alpolgármester megválasztása volt. Budai Lórend polgármester ismét Skultéti Józsefet jelölte a tisztségre. A titkos szavazáson 10 érvényes voks érkezett. 4 igen, 5 nem és 1 tartózkodás. Mivel a jelölt nem kapta meg a szükséges többséget, az alpolgármester választás ezúttal is eredménytelenül zárult. Ennek következtében az alpolgármester illetményének megállapításáról szóló napirendet nem is tárgyalta a képviselőtestület. Augusztus 1-én már 38. alkalommal rendezik meg Jászberényben a Nemzetközi Mézvásárt és Méhész Találkozót, amely Magyarország egyik legjelentősebb méhészeti eseménye. A rendezvényre az ország minden részéből, sőt külföldről is érkeznek méhészek, szakemberek, érdeklődők. A vásár célja, hogy bemutassa a hazai mézek és a méhészeti termékek gazdag kínálatát, és felhívja a figyelmet a méhek természetben betöltött pótolhatatlan szerepére. A látogatók különféle akác, hás, repce, selyemfű és vegyes virágmézeket is megkóstolhatnak, de mézbor, propolis, virágpor és más méhészeti különlegességek is várják az érdeklődőket. A szakmai programok között előadások, bemutatók és méhészeti eszközök kiállítása is szerepel. A rendezvényen a legkorszerűbb méhészeti gépeket és felszereléseket is megismerhetik a szakemberek. A családok egész nap kézműves foglalkozások, mézes kalácsdíszítés, gyermekprogramok és élő méhcsalád bemutatón vehetnek részt, ahol biztonságos körülmények között ismerhetik meg a méhek életét. A népművészeti kirakodó vásárban kézzel készített portékek közül válogathatnak majd a látogatók. A napot kulturális műsorok, táncbemutatók és könnyű zenei fellépések is színesítik. Ma napos idő lesz, gomoly felhőképződéssel, északkeleten lehet több a felhő. Az ország északkeleti felén előfordulhat zápor, zivatar. Az észak-észak-nyugati szelet élénk, több helyen erős lökések kísérhetik. Vételkörzetünkben a hét utolsó munkanapja, tehát a mai 13 fokkal indult el, délután 24 fok lesz a maximum, záporok előfordulhatnak, de mérsékelt lesz a szél. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Ez a Trió napközben. Közélet, kultúra és közösség. Minden hétköznap 11 és dél között. Itt a 97.7-en.
1: Ez a Trió FM, a Jelság rádiója, most pedig sorra vesszük a hétvégi kikapcsolódási lehetőségeket térségünkben. Szolnokon közös görkorcsolyásra invitálják a mozogni vágyókat, a csoportos gurulás résztvevői este 7 órától gyülekeznek majd a Tiszaligetben, a Tiszahíd felüljárónál. Fontos, hogy a védőfelszerelés és a világítás mindenki számára kötelező. A Bátszolókon pedig ingyenes strandos kertmozit rendeznek ma este 9 órától, ahol a Képzeletbeli Barátok című családi animációs filmet vetítik, eső esetén sem marad el a vetítés, hiszen fedett helyszínen tartják. Szombaton szinte az egész környék megtelik rendezvényekkel, Jászszent Andráson a termálfürdő és kemping területén tartják a Jászszent Andrási falunapot. A programok már reggel 7-kor kezdődnek főzőversennyel, sport és gyermekprogramokkal, este 8 órától pedig Roy és Ádám koncertje zárja a napot, a belépés ingyenes. Abonyban a Mikestónál rendezik meg a 7. tópartit és a hagyományos abonyi tarkaborjú főzőversenyt, ahol bográcsos és grillezett ételekkel is lehet nevezni. Este 7 órától fúvószenekarok és a szimfonik harsona együttes lép fel. Szombaton Tiszaföldváron a lovaspályán a lovassportok kedvelőit várják a 27. fogadhajtó versenyre, amely szombaton reggel 9 órakor kezdődik akadályhajtással, a napot pedig eredményhirdetés és tombola sorsolás zárja. Cserkeszőrön a Bagi Szinyei Merse Kúria kertjében szombat este 8 órától éjszakai pikniket tartanak a Fabók Mancsi Bábszínház előadásával. A rendezvényre kisvonat is közlekedik a fürdő bejáratától. Karcagon a Városháza udvarán szombaton este 8 órától kezdődik a nyáresti kincsek programsorozat mulatózenei estje Farkas Judittal. Szintén szombati program, Cegléden pedig a fürdőúton nyáresti kézműves és termelői vásár tartanak délután 5 órától este 9-ig, este 6 órától pedig nóta és operett gálát rendeznek a Kossuth Művelődési Házban. Kellemes kikapcsolódást kívánok, bármelyik programra is essen a választás.
0: Információk a Jászság szívéből. A Trió napközbennel mindig napra készen.

0: Délelőtt hamarosan a zsúfoság érkezik, én pedig búcsúzom, Ági pedig már hozza is a mai délutáni műszak tartalmából a szokásos ízelítőt. Szia, Ági!
1: Szép napot, Zsolt! Már is mondom, mire számíthatnak a mai délutáni műszakban a kedves hallgatóink itt a Trio FM-en. A mai adásból kiderül majd, miért kívánjuk jobban a hideg és édes ízeket ilyenkor a nagy kánikulában, és azt is megnézzük, hogyan tisztíthatjuk meg csíkmentesen az ablakokat. Beszélünk arról, hogyan segíthetünk a testvéreknek jobban kijönni egymással a nyári szünetben, és arról is, miért érdemes mozogva tanulni, jól hallották. Szó lesz arról, hogyan akadályozzuk meg, hogy a jégkrém gyorsan megolvadjon hazafelé az úton, és arról, miért fontos tudatosan észrevenni a nap apró örömeit. Ebben fogok segíteni 2-től egészen este 6-ig itt a délutáni műszakban. Nem sokára indulunk, tartsanak velünk!
0: Köszönöm, Ági, további jó rádiózást kívánok mindenkinek, a hétvégére pedig jó pihenést. Holnap reggel még találkozhatunk, indítsuk együtt a szombat reggelt, és Pálinkás Zsoltot hallották. Legyen szép a napjuk!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ézek napja a Trio FM-en július 31-én pénteken. Egy teljes nap, amikor a finom ízeké, a recepteké és a gasztro érdekességeké a főszerep. Elkalauzoljuk Önöket a világkonyháiba, és bemutatunk olyan különleges fogásokat is, amelyeket otthon is könnyen elkészíthetnek. Tartsanak velünk pénteken, hiszen a gasztronómiai témák mellett izgalmas nyereményjátékokkal is várjuk hallgatóinkat. Ízek napja!
3: Műsorunk partnerei. Ha jogosítvány, akkor Birkás Autós Motoros Iskola. Ádi Büfé. Aki szeret, az etet. Blue Line Groups. Az önbiztonsága a mi küldetésünk. Ne csak álmodozz a jó alakról, hanem valósítsd meg nálunk. Victory Gym Sportcentrum. Az első hely az edzésre már 18 éve. Személyre szabott edzés, tudatos táplálkozás. Magyar Anita személyedző és táplálkozási tanácsadó. House 36. Egy jó ingatlan mindenkinek jár. Pipacs étterem, házias ízek konyhája.
2: Ízek, történetek, meglepetések. Ízek napja július 31-én pénteken, csak a Trio FM-en.
4: Finom falatok egész héten, a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
5: Ez a menüajánló.
6: A Sólyom Hotel pénteki napi ajánlatában húsgaluska leves, sült hús párolt káposztával készül még tavaszi zöldségleves és babgulyás is. További főételek közül kérhető pirított zöldséges barna tészta, borsos tokány, olaszos ércemel és füstölt sajttal töltött sertésszelet. A Sólyom Hotelben kérhető diák menü is. Várja hívásunkat a Sólyom Hotel 57 401 267. A Bírs Kávézó és Bistró július 24-én pénteken csontlevessel, májgombóclevessel, hideggyümölcslevessel és fokhagymakrémlevessel várja vendégeit ebédre. A főételek közül pedig kérhető bácskai rizses hús, omlettel töltött rántott borda, kakasherepörkölt tojásos nokedlivel. A tészta kedvelőknek pedig kínálnak bolognai spagettit, négy sajtos nyokkit vagy milánói pennét. A Bírs Kávézó és Bistróban természetesen kérhetünk komplett ebédmenüt is. Rendelés felvétel 0620 240 40 44. A Karaván önkiszolgáló étterem mai ajánlatában pandúr gulyás, vegyes gyümölcsleves, marhapörkölt párolt krumplival, vadas sertésszelet zsemlegombóccal, készül még citromos fokhagymás lazac, girosztán házi cacikivel, rántott sertés tarja, szezámagos szűzérme rántva, szilvás gombolc. 57 406 710, ezen a számon hívhatjuk a Karaván önkiszolgáló éttermet. Háromfogásos ebédmenü a Hello Berény parkolóban, pénteken rukkola sanáta az ajánlat balzsamecet krémmel és parmezánnal, rostoncsirkemel grillzöldséggel, citrusos vajmártásban. A menühöz jár desszert vagy kávé. Az ételek gluténmentes alapanyagokból készülnek, hozzáadott cukrot nem tartalmaznak. A menüt kérhetjük helyben fogyasztásra vagy elvitelre is. Az Aranykanál étterem menüsorában pénteken zöldborsóleves vajasgaluskával, szamócás almaleves, rostoncsirkemel cacikivel, rizssel, amerikai csirke hasábburgonyával, rántott sajt, hentes tokány rizssel, rántott füstölt sajt rizssel és a vega menüben sült alma mazsolás rizssel. Étel elérhetőség az Aranykanál étteremhez 57 403 290 és 0620 470 37 33. A Pipacs étterem finomságai: májgaluska leves, karfiol leves, lekváros dereje, sajttal töltött csirkemel párolt rizssel, milánói sertésborda és marha pörkölt sós burgonyával. Rendelés felvétel a Pipacs étteremben 57 405 510. A River Bistro pénteki menüje gulyás leves, sült csirkecomb rizibizivel, spagetti carbonara. Rendeltünk a River Bistróból, hívjuk az 57 407 500-as telefon számot.
5: Ez volt a menüajánló.
4: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
7: Ez volt a reklám.
3: A pontos idő 12 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óra Szalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
4: A Trio FM hírei.
8: A Suzuki globális elnök vezérigazgatójával tárgyalt a miniszterelnök, csökkent a foglalkoztatottak száma a múlt hónapban. Napos gomoly felhős idő lesz, elszórtan záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. További fejlesztésekről, befektetésekről, valamint az autóipar előtt álló kihívásokról tárgyalta a miniszterelnök a Suzuki globális elnök vezérigazgatójával Budapesten. Magyar Péter a tanácskozás után azt írta, a japán autógyár 1991 óta az egyik legmegbízhatóbb külföldi befektető Magyarországon. A találkozó előtt Toshihiro Suzuki egyeztetett Orbán Viktorral a Fidesz elnökével is. Csökkent a foglalkoztatottak száma a múlt hónapban. A KSH adatai szerint 4 millió 646 ezeren dolgoztak júniusban, ami 66 ezerrel kevesebb az egy évvel korábbinál. A regisztrált munkanélküliek száma május óta 5200-zal 214 ezerre nőtt. A munkanélküliségi ráta 4,4% volt. Az álláskeresők átlagosan valamivel több mint egy év alatt találnak új munkahelyet. Az Agrárkamara átalakítása az ágazat egyik legfontosabb feladata, hangsúlyozta az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs szerint a kamarának a gazdálkodók érdekeit kell szolgálnia, nem a politikáit. Ezért a tárca tervezete alapján minden közpénzzel el kell számolni, a tagdíjakat felül kell vizsgálni, a működési költségeket pedig csökkenteni kell, tette hozzá a miniszter. A jégkármentesítő rendszer szakmai és független tudományos vizsgálatát szorgalmazták a résztvevők az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium és civilek között tartott egyeztetésen. A tárgyaláson egyebek között a meteorológia, a jog és a gazdálkodás szakértői ismertették az álláspontjukat. Az egyeztetéseket folytatják. 3 milliárd forintos alapot hoz létre a kormány az aszbeszttel szennyezett útszakaszok mentesítésére. A támogatásból azok az önkormányzatok részesülhetnek, amelyek rendelkeznek aszbeszt térképpel, folyamatosan mérik a határértékeket, és az eredményekről 3 havonta jelentést készítenek. Földrengés volt éjszaka Ausztriában, Bécsújhelytől 35 kilométerre. A tektonikus rezgéseket több nyugat-magyarországi településen, köztük Sopronban és Kőszegen is érezték. Károkról nem érkezett bejelentés a katasztrófa védelemhez. A fővárosban vasútépítési munkák miatt lezárták a Soroksári utat a Rákóczi híd alatt. Vasárnapig nem lehet közvetlenül felhajtani Buda felé a Rákóczi hídra, valamint az átkelőről a Soroksári út déli irányába kanyarodni. A korlátozás miatt az érintett buszok terelve közlekednek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: És most!
2: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jássák kedvenceivel. Ez a Delelő, 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Együtt sétáltak az orvossal. Rendkívüli ülést tartott az önkormányzat. 38. alkalommal rendezik meg Jászberényben a nemzetközi mézvásárt és méhész találkozót. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Második alkalommal rendezte meg a Séta az orvossal programot a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház egészségfejlesztési irodája. A résztvevők július 20-án a kórház régi bejáratánál gyülekeztek. A program témája ezúttal az egészséges alvás volt. A séta előtt dr. Földházi Krisztina házi orvos, belgyógyász és életmód orvos tartott ismeretterjesztő előadást. A doktornő hangsúlyozta, hogy az alvás az egészséges életmód egyik legfontosabb alappillére. Elmondta, hogy a megfelelő pihenés során a szervezet testileg és szellemileg is regenerálódik. Az alvás minősége számos betegség megelőzésében is fontos szerepet játszik. Ha valaki tartósan keveset alszik, megemelkedhet a stressz hormonok szintje, és nőhet a magas vérnyomás kialakulásának kockázata. Ez hosszú távon szív- és érrendszeri betegségekhez is vezethet. Az előadáson az is elhangzott, hogy a rossz alvás az étvágyat is befolyásolja. Ilyenkor nagyobb az esélye annak, hogy valaki zsírosabb és cukrosabb ételeket fogyaszt. Ez hozzájárulhat a túlsúly és a cukorbetegség kialakulásához is. A szakember szerint felnőtt korban naponta 7-9 óra alvásra van szükség. A rendszeresen 5-6 óránál kevesebb alvás bizonyítottan egészségkárosító. A hálószobában az ideális hőmérséklet körülbelül 20 fok, emelte ki a szakember. Az előadás után mintegy 50 érdeklődő indult közös sétára, ahol útközben is feltehették kérdéseiket a doktornőnek. Rendkívüli ülést tartott a napokban a Jászberényi Városi Önkormányzat képviselő testülete. A tanácskozásnak a Városháza emeleti tanácsterme adott otthont. A nyári szünet ellenére a 15 képviselőből 10 megjelent, így a testület határozatképes volt. Az ülésre eredetileg 4 napi rendi pont került, de végül csak 3-at tárgyaltak. Elsőként a Lehel termálfürdő átadás átvételéhez kapcsolódó pénzügyi elszámolásról döntöttek. Az önkormányzat és a korábbi üzemeltetők között sikerült lezárni az átadás folyamatát, hangzott el. A megállapodás értelmében az önkormányzat közel 60 millió forintot fizet az értéknövelő beruházások elszámolása miatt a Lehel termálfürdő non-profit Kft.-nek. Az ülésen elhangzott, hogy a fürdő jelenlegi napi bevétele egyelőre elmarad a tervezettől. Ugyanakkor a szakemberek szerint a létesítmény legnagyobb bevételei várhatóan az őszi és a téli időszakban a fedett úszoda működésével érkeznek majd. A képviselő testület végül egyhangulag elfogadta az előterjesztést. A testület több támogatás odaítéléséről is döntött. A Csángó Fesztivált szervező folklor-kulturális közalapítvány a korábban megítélt 16 millió forint mellé további 10 millió forintos vissza nem térítendő támogatást kapott. A Kolibri Ese 200 ezer forintos támogatásba részesül, amelyet a klub barcelóniai versenyen induló 8 fős csapatának utazására fordítanak. A 13. Kárpátháza konferencia megrendezését a képviselők 1 millió forinttal segítik. Az ülés egyik legfontosabb témája az alpolgármester megválasztása volt. Budai Lórend polgármester ismét Skultéti Józsefet jelölte a tisztségre. A titkos szavazáson 10 érvényes voks érkezett, 4 igen, 5 nem és 1 tartózkodás. Mivel a jelölt nem kapta meg a szükséges többséget, az alpolgármester választás ezúttal is eredménytelenül zárult. Ennek következtében az alpolgármester illetményének megállapításáról szóló napirendet nem is tárgyalta a képviselőtestület. Augusztus 1-én már 38. alkalommal rendezik meg Jászberényben a nemzetközi mézvásárt és méhész találkozót, amely Magyarország egyik legjelentősebb méhészeti eseménye. A rendezvényre az ország minden részéből, sőt külföldről is érkeznek méhészek, szakemberek, érdeklődők. A vásár célja, hogy bemutassa a hazai mézek és a méhészeti termékek gazdag kínálatát, és felhívja a figyelmet a méhek természetben betöltött pótolhatatlan szerepére. A látogatók különféle akár hás, repce, selyemfű és vegyes virágmézeket is megkóstolhatnak, de mézbor, propolisz, virágpor és más méhészeti különlegességek is várják az érdeklődőket. A szakmai programok között előadások, bemutatók és méhészeti eszközök kiállítása is szerepel. A rendezvényen a legkorszerűbb méhészeti gépeket és felszereléseket is megismerhetik a szakemberek. A családok egész nap kézműves foglalkozások, mézes kalács díszítés, gyermekprogramok és élő méh család bemutatók bemutatón vehetnek részt, ahol biztonságos körülmények között ismerhetik meg a méhek életét. A népművészeti kirakodó vásárban kézzel készített portékek közül válogathatnak majd a látogatók. A napot kulturális műsorok, táncbemutatók és könnyű zenei fellépések is színesítik. Holnap 13 fokra ébredünk a jásságban, és délután 27 fok valószínű. Alapvetően szép időnk lesz szombaton, kissé felhőségbolt mellett mérsékelt lesz a szél. Csapadékot a meteorológusok csak Sárospatak és Nyíregyháza térségébe jósolnak. Vasárnap viszont szinte már mindenhol kelhet az esernyő, délnyugat-nyugat felől felhők sodródnak Magyarország fölé, és több helyen ezek a felhők össze is állnak. Nyugat felől egyre nagyobb eséllyel alakulnak majd ki vasárnap, záporok, zivatarok, a déli-délnyugati szél is megélénkül majd. A hét utolsó napján 26-32 fok valószínű, nálunk 31 lesz a maximum. Szendi Hajnit hall a Trio FM híreivel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Okay.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Töltődj fel Jászberényben! A Lehel uszoda és termálfürdő fedett uszodával, forró termálvizes medencékkel és szaunával vár. Tökéletes hely a pihenéshez és a feltöltődéshez. Merülj el a gyógyhatású vízben, amely számos panaszra enyhülést hozhat. Vagy csobbanj az árnyékos úszómedencében, ha sportos élményre vágysz. Lehel uszoda és termálfürdő, ahol a nyugalom és a friss energia egyszerre talál rád.
4: Csángó Fesztivál az Aranykanálban is. Fesztiválozol, de megéheztél? Nem akarsz sorban állni, vagy lemaradni a legjobb programokról? Mi hozzuk az ebédedet vagy a vacsorádat. Az Aranykanál étterem menüjét, vagy kedvenc ételeidet most biciklis futárok is kiszállítják. Gyorsan, pontosan, egyenesen a fesztiválra, de akár otthonodba vagy munkahelyedre is.
5: Hosszú, fekete haj, gyönyörű szempár.
4: Augusztus 8-án szombaton a tavalyi sikerre és közkívánatra ismét Morvai Dani lép fel nálunk. 18 órától 21 óráig halkzene mellett fogyaszthatod el a vacsorádat, majd 21 órától hajnali egyig jön a fergeteges buli Morvai Danival. Keresd Csángó étlapunkat a fesztivál ideje alatt. Aranykanál étterem Jászberény, Mészáros Lázár út 4, ahol az ízek és élmények találkoznak. Asztalfoglalás, további információ a 0657 403 290-es vagy a 0620 470 37 33-as telefonszámon.
6: Ézek napja a Trio FM-en július 31-én pénteken. Egy teljes nap, amikor a finom ízeké, a recepteké és a gasztro érdekességeké a főszerep. Elkalauzoljuk Önöket a világ konyháiba, és bemutatunk olyan különleges fogásokat is, amelyeket otthon is könnyen elkészíthetnek. Tartsanak velünk pénteken, hiszen a gasztronómiai témák mellett izgalmas nyereményjátékokkal is várjuk hallgatóinkat. Ízek napja!
7: Műsorunk partnerei: Szivárvány Optika. Optika, ami rád van szabva. Aranykanál étterem. Hagyomány, ízek, dallamok együtt az asztalnál. Omoda Jayco Herring. A jövő orientált automárka Gyöngyösön. Sütőház Kft. Jászberényi mintaboltja. Kovászolt szenvedély, minőség minden falatban. Csomor családi méhészet. Méhészeti termékeinkkel megédesítjük napjaikat. Szivárvány Szolárium. Egyenletes barna bőr azoknak, akik a tökéletességet szeretik.
6: Ízek, történetek, meglepetések. Ízek napja július 31-én pénteken, csak a Trio FM-en.
8: Ez volt a reklám.
9: A 30 napos fokozott közbiztonsági akció első hetében 33 embert fogtak el, további 33-at pedig előállítottak a fővárosban. A célzott ellenőrzésekben több mint 400 rendőr vett részt, a többi között garázdaság, lopás és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt tettek feljelentést, emellett körözött embereket is elfogtak. Több esetben közlekedési szabályszegések és közterületi alkoholfogyasztás miatt intézkedtek. Magyar Péter miniszterelnök múlt csütörtökön jelentette be, hogy a folyamatosan romló biztonság miatt 30 napos rendőri akciót indítanak Budapesten. Kihirdették az idei felsőoktatási ponthatárokat. A szeptemberben induló képzésekre több mint 140 ezeren jelentkeztek, háromnegyedüket felvették. A legtöbben nappali tagozatos, államilag finanszírozott képzésre jutottak be. A pút felvételit jövő csütörtökön hirdetik meg. Eltörölni a közjegyzői díjat a diákok albérleti szerződésénél a Momentum. A pártelnöke a felvételi ponthatárok kihirdetése kapcsán emlékeztetett, a kormány még májusban ígéretet tett a díjak felülvizsgálatára, de változás nem történt. A közjegyző előtti hitelesítés gyakran a 100 000 forintot is meghaladja, amit a diákok esetében az államnak kellene átvállalni a Momentum szerint. Átfogó vizsgálatot rendelt el a 60 pusztai telepen az állattartási szabályok betartása ügyében az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László emlékeztetett arra, hogy az ott élő zebrákkal kapcsolatban szabálytalanságok derültek ki. Több állattartására nem kértek engedélyt. A nem megfelelő kerítés miatt három zebra kiszökött és megfagyott, az elpusztult állatokat pedig szabálytalanul hantolták el. Az Agrárkamara átalakítása az ágazat egyik legfontosabb feladata, hangsúlyozta az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Buna Szabolcs szerint a kamarának a gazdálkodók érdekeit kell szolgálnia, nem a politikáit. Ezért a tárca tervezete alapján minden közpénzzel el kell számolni, a tagdíjakat felül kell vizsgálni, a működési költségeket pedig csökkenteni kell, tette hozzá a miniszter. 50 fokos hőséget is mértek júliusban Líbiában. A napokban 44-49 fokot mutattak a hőmérők az észak-afrikai országban. A legmagasabb értéket 50 fokot a főváros Tripoli közelében jegyezték fel. Országszerte napos, gomoly felhős az idő, csak északkeleten lehetnek záporok, zivatarok. Sokfelé megerősödik a szél, délután 22-27, késő este 14-20 fok várható. A Balaton 21, a Velencei tó 18, a Tisza tó 25 fokos. A hétvégén ismét néhány fokkal melegszik az idő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: És most!
6: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jásság kedvenceivel. Ez a Delelő, 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
3: Egy hibrid, három győzelem. KVS Mikádosz, a modern repce hibrid bizonyított teljesítménnyel. Válasz te is a KVS Mikádoszt!
2: Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári Szabadstrandon. A Balaton Koncert támogatója a Netfon, a te mobil szolgáltatód. Info balatonkoncert.hu. Kóbor Léna, édesapja a legendás Kóbor János emléke előtt tiszteleg. Megjelent a Gyöngyhajú lány. Keresd az összes digitális

0: Hirdessen a Jászság rádiójában. Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
1: Volt a reklám.
2: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
3: 38. alkalommal rendezik meg Jászberényben a nemzetközi mézvásárt és méhész találkozót. Rendkívüli ülést tartott az önkormányzat. Együtt sétáltak az orvossal. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Augusztus 1-én már 38. alkalommal rendezik meg Jászberényben a nemzetközi mézvásárt és méhész találkozót, amely Magyarország egyik legjelentősebb méhészeti eseménye. A rendezvényre az ország minden részéből, sőt külföldről is érkeznek méhészek, szakemberek, érdeklődők. A vásár célja, hogy bemutassa a hazai mézek és a méhészeti termékek gazdag kínálatát, és felhívja a figyelmet a méhek természetben betöltött pótolhatatlan szerepére. A látogatók különféle akát, hás, repce, selyemfű és vegyes virágmézeket is megkóstolhatnak, de mézbor, propolisz, virágpor és más méhészeti különlegességek is várják az érdeklődőket. A szakmai programok között előadások, bemutatók és méhészeti eszközök kiállítása is szerepel. A rendezvényen a legkorszerűbb méhészeti gépeket és felszereléseket is megismerhetik a szakemberek. A családok egész nap kézműves foglalkozások, mézes kalácsdíszítés, gyermekprogramok és élő méh család bemutatón vehetnek részt, ahol biztonságos körülmények között ismerhetik meg a méhek életét. A népművészeti kirakodó vásárban kézzel készített portékák közül válogathatnak majd a látogatók. A napot kulturális műsorok, táncbemutatók és könnyű zenei fellépések is színesítik. Rendkívüli ülést tartott a napokban a Jászberényi Városi Önkormányzat képviselőtestülete. A tanácskozásnak a Városháza emeleti tanácsterme adott otthont. A nyári szünet ellenére a 15 képviselőből 10 megjelent, így a testület határozatképes volt. Az ülésre eredetileg 4 napi rendi pont került, de végül csak 3-at tárgyaltak. Elsőként a Lehel termálfürdő átadás átvételéhez kapcsolódó pénzügyi elszámolásról döntöttek. Az önkormányzat és a korábbi üzemeltető között sikerült lezárni az átadás folyamatát, hangzott el. A megállapodás értelmében az önkormányzat közel 60 millió forintot fizet az értéknövelő beruházások elszámolása miatt a Lehel Termálfürdő Nonprofit Kft.-nek. Az ülésen elhangzott, hogy a fürdő jelenlegi napi bevétele egyelőre elmarad a tervezettől. Ugyanakkor a szakemberek szerint a létesítmény legnagyobb bevételei várhatóan az őszi és a téli időszakban a fedett úszoda működésével érkeznek majd. A képviselőtestület végül egyhangulag elfogadta az előterjesztést. A testület több támogatás odaítéléséről is döntött. A Csángó Fesztivált szervező folklórkulturális közalapítvány a korábban megítélt 16 millió forint mellé további 10 millió forintos vissza nem térítendő támogatást kapott. A Kolibri Esze 200 ezer forintos támogatásba részesül, amelyet a klub barcelóniai versenyen induló 8 fős csapatának utazására fordítanak. A 13. Kárpátháza konferencia megrendezését a képviselők 1 millió forinttal segítik. Az ülés egyik legfontosabb témája az alpolgármester megválasztása volt. Budai Lórend polgármester ismét Skultéti Józsefet jelölte a tisztségre. A titkos szavazáson 10 érvényes voks érkezett. 4 igen, 5 nem és 1 tartózkodás. Mivel a jelölt nem kapta meg a szükséges többséget, az alpolgármester választás ezúttal is eredménytelenül zárult. Ennek következtében az alpolgármester illetményének megállapításáról szóló napirendet nem is tárgyalta a képviselőtestület. Második alkalommal rendezte meg a Séta az orvossal programot a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház egészségfejlesztési irodája. A résztvevők július 20-án a kórház régi bejáratánál gyülekeztek. A program témája ezúttal az egészséges alvás volt. A séta előtt dr. Földházi Krisztina házi orvos, belgyógyász és életmód orvos tartott ismeretterjesztő előadást. A doktornő hangsúlyozta, hogy az alvás az egészséges életmód egyik legfontosabb alappillére. Elmondta, hogy a megfelelő pihenés során a szervezet testileg és szellemileg is regenerálódik. Az alvás minősége számos betegség megelőzésében is fontos szerepet játszik. Ha valaki tartósan keveset alszik, megemelkedhet a stresszhormonok szintje, és nőhet a magas vérnyomás kialakulásának kockázata. Ez hosszú távon szív- és érrendszeri betegségekhez is vezethet. Az előadáson az is elhangzott, hogy a rossz alvás az étvágyat is befolyásolja. Ilyenkor nagyobb az esélye annak, hogy valaki zsírosabb és cukrosabb ételeket fogyaszt. Ez hozzájárulhat a túlsúly és a cukorbetegség kialakulásához is. A szakember szerint felnőtt korban naponta 7-9 óra alvásra van szükség. A rendszeresen 5-6 óránál kevesebb alvás bizonyítottan egészségkárosító. A hálószobában az ideális hőmérséklet körülbelül 20 fok, emelte ki a szakember. Az előadás után mintegy 50 érdeklődő indult közös sétára, ahol útközben is feltehették kérdéseiket a doktornőnek. Holnap 13 fokra ébredünk a jásságban, és délután 27 fok valószínű. Alapvetően szép időnk lesz szombaton, kissé felhőségbolt mellett mérsékelt lesz a szél. Csapadékot a meteorológusok csak Sárospatak és Nyíregyháza térségébe jósolnak. Vasárnap viszont szinte már mindenhol kelhet az esernyő, délnyugat-nyugat felől felhők sodródnak Magyarország fölé, és több helyen ezek a felhők össze is állnak. Nyugat felől egyre nagyobb eséllyel alakulnak majd ki vasárnap, záporok, zivatarok, a déli-délnyugati szél is megélénkül majd. A hét utolsó napján 26-32 fok valószínű, nálunk 31 lesz a maximum. Szendi Hajnit hall a Trio FM híreivel.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődj önmárka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakaris Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel. Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
5: Ézek napja a Trio FM-en július 31-én pénteken. Egy teljes nap, amikor a finom ízeké, a recepteké és a gasztro érdekességeké a főszerep. Elkalauzoljuk Önöket a világ konyháiba, és bemutatunk olyan különleges fogásokat is, amelyeket otthon is könnyen elkészíthetnek. Tartsanak velünk pénteken, hiszen a gasztronómiai témák mellett izgalmas nyereményjátékokkal is várjuk hallgatóinkat. Ézek napja!
6: Műsorunk partnerei. Ha jogosítvány, akkor Birkás Autós Motoros Iskola. Ádi Büfé. Aki szeret, az etet. Blue Line Groups. Az önbiztonsága a mi küldetésünk. Ne csak álmodozz a jó alakról, hanem valósítsd meg nálunk. Victory Gym Sportcentrum. Az első hely az edzésre már 18 éve. Személyre szabott edzés, tudatos táplálkozás. Magyar Anita személyedző és táplálkozási tanácsadó. House 36. Egy jó ingatlan mindenkinek jár. Pipacs étterem, házias ízek konyhája.
5: Ízek, történetek, meglepetések. Ízek napja július 31-én pénteken, csak a Trio FM-en.
7: Ez volt a reklám.
8: A Trio FM hírei.
9: Folytatódik a kellemes nyári idő. Újabb gyanúsítottat tartóztattak le az NK a titkos kifizetései miatt. Folyamatos ügyeletben vannak a mentők a Hungaroringen. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. A sok napsütés mellett délután az északkeleti-keleti tájakon fordulhat elő záporzivatar. Holnap is napos idő várható, legfeljebb az északkeleti határszélen eredhet el az eső. A Dunántúlon ma időnként megerősödik, majd holnapra mérséklődik a szél. Éjszaka 6-16, holnap napközben 25-30 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
10: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

97.7 Trio FM melletted szól. Megkezdődik a mai délutáni műszak. Július 24-én pénteken a Kingák és a Kincsők névnapján. Mindkét név magyar eredetű. A Kinga a régi Kunigunda névből származik, jelentése nemzetség, harc. A Kincső pedig Jókai Mór alkotása, jelentése egyszerűen kincs. Sok boldogságot kívánunk nekik. Köszöntsék őket, hiszen biztosan jól esik mindenkinek, ha gondolnak rájuk. A délutáni műszak első órájában beszélgetünk majd arról, miért kívánjuk jobban a hideg, édes ízeket, ilyen nagy melegben, illetve arról is, hogyan tisztíthatjuk meg csíkmentesen az ablakainkat. Aki kérdezne, vagy hozzászólna a témákhoz, megteheti a 06-30-301-2277-es SMS és Viber számunkon, és már is tartolunk 14 óra után. Én Zsupos Ági vagyok, aki pedig érkezik Benzon Boone, és a Sorry, I'm here for someone else.

97.7 Trio FM mellettet szól. Nagy melegben sokan érzik úgy, hogy sokkal jobban vágynak a fagyira, jégkrémre vagy hideg üdítőkre, mint egyébként. Ennek egyszerű élettani oka van, amikor a testünk hőmérséklete emelkedik, a szervezet igyekszik lehűlni a hideg étel, és ital pedig gyors, kellemes megoldásnak tűnik erre. Emellett a cukros hideg ételek gyors, azonnali jó érzést, apró örömforrást is jelentenek egy fárasztó forró napon, ez pedig pszichológiai szempontból is vonzóvá teszi őket. A szakértők szerint nincs ezzel semmi baj, alkalmanként. Érdemes azonban tudni, hogy a valódi lehűlést inkább a víz és a vizes gyümölcsök, például a görögdínje adják. A cukros hideg ételek inkább csak rövid távú kellemes érzést nyújtanak, nem tartós hűsítő hatást. Tina Turnernek adom át a terepet, ez lesz a The Best.

97.7 Trio FM mellettet szól. Nem sokára 14:30 után folytatjuk a délutáni műszakot a friss jársági hírekkel, minden, ami az itt élőket érdekelheti. Most hangzik majd el, utána pedig arról lesz szó, hogyan tisztíthatjuk meg csíkmentesen az ablakainkat. Aki szeretne takarítással kapcsolatos praktikus tippeket is hallani, mindenképpen maradjon velünk, de előtte jönnek tehát a friss hírek, aztán Maroon 5 és Lissa közöse is felcsendül, a Price lesz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Nézd csak, ott a Children's Baba volt. Amikor a nagyobbik kezdte az ovit, itt találta meg a tökéletes kis cipőjét.
3: Komolyan? És most is visszajársz?
2: Persze! Most, hogy a kicsi bölcsibe megy, itt mindent beszereztem neki. Kényelmes ruhák, puha takarók, apró játékok. Minden egy helyen, és mindig olyan kedvesek.
4: Children's Baba volt. Jászberény, Bercsényi út 5. 10 év tapasztalata egy fedél alatt, hogy az első napok az oviban, bölcsiben, akár az iskolában is örömteliek legyenek. Children's, a legkisebbekért, szívvel, lélekkel.
5: Ez volt a reklám.
6: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
7: 38. alkalommal rendezik meg Jászberényben a nemzetközi mézvásárt és méhész találkozót. Rendkívüli ülést tartott az önkormányzat. Együtt sétáltak az orvossal. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Rendkívüli ülést tartott a napokban a Jászberényi Városi Önkormányzat képviselő testülete. A tanácskozásnak a Városháza emeleti tanácsterme adott otthont. A nyári szünet ellenére a 15 képviselőből 10 megjelent, így a testület határozatképes volt. Az ülésre eredetileg 4 napi rendi pont került, de végül csak 3-at tárgyaltak. Elsőként a Lehel termálfürdő átadás átvételéhez kapcsolódó pénzügyi elszámolásról döntöttek. Az önkormányzat és a korábbi üzemeltető között sikerült lezárni az átadás folyamatát, hangzott el. A megállapodás értelmében az önkormányzat közel 60 millió forintot fizet az értéknövelő beruházások elszámolása miatt a Lehel Termálfürdő Nonprofit Kft.-nek. Az ülésen elhangzott, hogy a fürdő jelenlegi napi bevétele egyelőre elmarad a tervezettől. Ugyanakkor a szakemberek szerint a létesítmény legnagyobb bevételei várhatóan az őszi és a téli időszakban a fedett úszoda működésével érkeznek majd. A képviselőtestület végül egyhangulag elfogadta az előterjesztést. A testület több támogatás odaítéléséről is döntött. A Csángó Fesztivált szervező folklor-kulturális közalapítvány a korábban megítélt 16 millió forint mellé további 10 millió forintos vissza nem térítendő támogatást kapott. A Kolibri Esze 200 ezer forintos támogatásba részesül, amelyet a klub barcelóniai versenyen induló 8 fős csapatának utazására fordítanak. A 13. Kárpátháza konferencia megrendezését a képviselők 1 millió forinttal segítik. Az ülés egyik legfontosabb témája az alpolgármester megválasztása volt. Budai Lórend polgármester ismét Skultéti Józsefet jelölte a tisztségre. A titkos szavazáson 10 érvényes voks érkezett. 4 igen, 5 nem és 1 tartózkodás. Mivel a jelölt nem kapta meg a szükséges többséget, az alpolgármester választás ezúttal is eredménytelenül zárult. Ennek következtében az alpolgármester illetményének megállapításáról szóló napirendet nem is tárgyalta a képviselőtestület. Augusztus 1-én már 38. alkalommal rendezik meg Jászberényben a nemzetközi mézvásárt és méhész találkozót, amely Magyarország egyik legjelentősebb méhészeti eseménye. A rendezvényre az ország minden részéből, sőt külföldről is érkeznek méhészek, szakemberek, érdeklődők. A vásár célja, hogy bemutassa a hazai mézek és a méhészeti termékek gazdag kínálatát, és felhívja a figyelmet a méhek természetben betöltött pótolhatatlan szerepére. A látogatók különféle akát, hás, repce, selyemfű és vegyes virágmézeket is megkóstolhatnak, de mézbor, propolisz, virágpor és más méhészeti különlegességek is várják az érdeklődőket. A szakmai programok között előadások, bemutatók és méhészeti eszközök kiállítása is szerepel. A rendezvényen a legkorszerűbb méhészeti gépeket és felszereléseket is megismerhetik a szakemberek. A családok egész nap kézműves foglalkozások, mézes kalács díszítés, gyermekprogramok és élő méh család bemutatón vehetnek részt, ahol biztonságos körülmények között ismerhetik meg a méhek életét. A népművészeti kirakodó vásárban kézzel készített portékek közül válogathatnak majd a látogatók. A napot kulturális műsorok, táncbemutatók és könnyű zenei fellépések is színesítik. Második alkalommal rendezte meg a Séta az orvossal programot a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház egészségfejlesztési irodája. A résztvevők július 20-án a kórház régi bejáratánál gyülekeztek. A program témája ezúttal az egészséges alvás volt. A séta előtt dr. Földházi Krisztina házi orvos, belgyógyász és életmód orvos tartott ismeretterjesztő előadást. A doktornő hangsúlyozta, hogy az alvás az egészséges életmód egyik legfontosabb alappillére. Elmondta, hogy a megfelelő pihenés során a szervezet testileg és szellemileg is regenerálódik. Az alvás minősége számos betegség megelőzésében is fontos szerepet játszik. Ha valaki tartósan keveset alszik, megemelkedhet a stressz hormonok szintje, és nőhet a magas vérnyomás kialakulásának kockázata. Ez hosszú távon szív- és érrendszeri betegségekhez is vezethet. Az előadáson az is elhangzott, hogy a rossz alvás az étvágyat is befolyásolja. Ilyenkor nagyobb az esélye annak, hogy valaki zsírosabb és cukrosabb ételeket fogyaszt. Ez hozzájárulhat a túlsúly és a cukorbetegség kialakulásához is. A szakember szerint felnőtt korban naponta 7-9 óra alvásra van szükség. A rendszeresen 5-6 óránál kevesebb alvás bizonyítottan egészségkárosító. A hálószobában az ideális hőmérséklet körülbelül 20 fok, emelte ki a szakember. Az előadás után mintegy 50 érdeklődő indult közös sétára, ahol útközben is feltehették kérdéseiket a doktornőnek. Holnap 13 fokra ébredünk a jásságban, és délután 27 fok valószínű. Alapvetően szép időnk lesz szombaton, kissé felhőségbolt mellett mérsékelt lesz a szél. Csapadékot a meteorológusok csak Sárospatak és Nyíregyháza térségébe jósolnak. Vasárnap viszont szinte már mindenhol kelhet az esernyő, délnyugat-nyugat felől felhők sodródnak Magyarország fölé, és több helyen ezek a felhők össze is állnak. Nyugat felől egyre nagyobb eséllyel alakulnak majd ki vasárnap záporok, zivatarok, a déli-délnyugati szél is megélénkül majd. A hét utolsó napján 26-32 fok valószínű, nálunk 31 lesz a maximum. Szendi Hajnit hallott a Trio FM híreivel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM mellettet szól. A csíkos, foltos ablak sok háztartás állandó bosszúsága, pedig néhány egyszerű szabálya jóval szebb eredmény érhető el. Az egyik legfontosabb tanács, hogy ne tűző napsütésben tisztítsunk ablakot, mert a tisztítószer ilyenkor túl gyorsan megszárad, mielőtt letörölnénk, és éppen ettől maradnak csíkok. Érdemes egy kicsit vizes, majd egy száraz, szöszmentes ruhával vagy gumis ablaklehúzóval dolgozni, felülről lefelé haladva. A tisztítószerből sem kell sokat használni, a túl sok folyadék inkább elkeni a szennyeződést, mint eltávolítja. Az ablaklehúzót minden áthúzás után érdemes megtörölni egy ruhával, így nem kenődik szét rajta a piszkos víz. Az üveg tisztítása mellett a keret és a párkány letörlése is sokat javíthat az összhatáson, erre figyeljenek oda. Justin Bieber érkezik addig is, ez a Friends.

0: 97.7 Trio FM mellettet szól. Már is véget ért az első óra itt a délutáni műszakban, ha velünk tartanak, nagyon gyorsan pörög a munkaidő, ami biztos, hogy a következő órában is érkezem majd érdekességekkel és hasznos információkkal, de előtte jöjjenek a friss hírek 15 órakor, majd Sam Smith és Kim Petras közösét hallgatjuk meg. Ez lesz az Unholy.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődj önmárka kereskedésünkben.
4: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
5: Töltődj fel Jászberényben! A Lehel uszoda és termálfürdő fedett uszodával, forró termálvizes medencékkel és szaunával vár. Tökéletes hely a pihenéshez és a feltöltődéshez. Merülj el a gyógyhatású vízben, amely számos panaszra enyhülést hozhat. Vagy csobbanj az árnyékos úszómedencében, ha sportos élményre vágysz. Lehel uszoda és termálfürdő, ahol a nyugalom és a friss energia egyszerre talál rád.
6: Csángó Fesztivál az Aranykanálban is. Fesztiválozol, de megéheztél? Nem akarsz sorban állni, vagy lemaradni a legjobb programokról? Mi hozzuk az ebédedet vagy a vacsorádat, az Aranykanál étterem menüjét, vagy kedvenc ételeidet most biciklis futárok is kiszállítják. Gyorsan, pontosan, egyenesen a fesztiválra, de akár otthonodba vagy munkahelyedre is.
7: Hosszú fekete haj, gyönyörű szempár.
6: Augusztus 8-án szombaton a tavalyi sikerre és közkívánatra ismét Morvai Dani lép fel nálunk. 18 órától 21 óráig halkzene mellett fogyaszthatod el a vacsorádat, majd 21 órától hajnali egyig jön a fergeteges buli Morvai Danival. Keresd Csángó étlapunkat a fesztivál ideje alatt. Aranykanál étterem Jászberény, Mészáros Lázár út 4, ahol az ízek és élmények találkoznak. Asztalfoglalás, további információ a 0657 403 290-es vagy a 0620 470 37 33-as telefonszámon.
2: Ézek napja a Trio FM-en július 31-én pénteken. Egy teljes nap, amikor a finom ízeké, a recepteké és a gasztro érdekességeké a főszerep. Elkalauzoljuk önöket a világ konyháiba, és bemutatunk olyan különleges fogásokat is, amelyeket otthon is könnyen elkészíthetnek. Tartsanak velünk pénteken, hiszen a gasztronómiai témák mellett izgalmas nyereményjátékokkal is várjuk hallgatóinkat. Ízek napja.
8: Műsorunk partnerei: Szivárvány Optika. Optika, ami rád van szabva. Aranykanál étterem. Hagyomány, ízek, dallamok együtt az asztalnál. Omoda Jekyll Herring. A jövő orientált automárka Gyöngyösön. Sütőház Kft. Jászberényi mintaboltja. Kovászolt szenvedély, minőség minden falatban. Csomor családi méhészet. Méhészeti termékeinkkel megédesítjük napjaikat. Szivárvány Szolárium. Egyenletes barna bőr azoknak, akik a tökéletességet szeretik.
2: Ízek, történetek, meglepetések. Ízek napja július 31-én pénteken, csak a Trio FM-en.
9: Ez volt a reklám.
10: Tegnap újabb ember tartóztattak le a Nemzeti Kulturális Alapügyével összefüggésben. Sajtóhírek szerint a gyanúsított Hankó Balázs egykori kulturális és innovációs miniszter volt kabinetfőnöke. Magyar Péter miniszterelnök a hírre úgy reagált, hogy Hankó Balázs sem kerülheti el tettei következményeit. A Fidesz szerint a kormányfő szavai azt jelentik, átvette a nyomozóhatóság és az ügyészség irányítását. A Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintot meghaladó pénzosztásaival kapcsolatban hűtlenkezelés és más bűncselekmények gyanúja miatt indított eljárást egy hónapja a Bács-Kiskun megyei főügyészség. Szakmai egyeztetés kezdődik a közmédia megújulásáról. A Párbeszéd célja, hogy észrevételekkel segítse a pályázat útján kiválasztott leendő vezérigazgató munkáját. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium ebben a szakaszban a többi közt média szervezeteket, nemzetközi szervezeteket, oktatási szereplőket, valamint civil, kisebbségi és vallási csoportok képviselőit keresi meg, de bármelyik szakmai szervezetben nyújthat írásos véleményt. A beküldés határideje augusztus 20-a. Nemzetpolitikai konszenzust sürgettek a külhoni magyar szervezetek vezetői tusványosan. Több felszólaló is azt kérte az anyaországi politikusoktól, hogy a nemzetpolitika ügyét emeljék ki a pártcsatározások szintjéről. Németh Zsolt, a Fidesz frakció vezető helyettese jelezte, pártja készen áll a kölcsönös tiszteleten alapuló párbeszédre a nemzetpolitikai kérdésekben. Súlyos hajóbaleset történt hajnalban a bécsi Freudenau vízerőmű zsilipjénél. Egy dunai szállodahajó a fedélzetén 200 emberrel a zsilip előtti kikötőfalnak és a zsilip kapunak ütközött. A hajóőr megsérült, de nem keletkezett lék a járművön, és senki nem esett a Dunába. 14-en könnyebben megsérültek, közülük 6 embert, főként zúzódásokkal, hát, mellkas és nyakfájdalmakkal vittek kórházba. A bécsi tűzoltóság nagy erőkkel vonult ki, emelőkosárral és hajókkal juttatták partra a fedélzeten tartózkodókat. A rendőrség gondatlanságból okozott testi sértést gyanúja miatt nyomoz. Elkezdődött a 35. Művészetek Völgye Fesztivál. 10 napon át színházi előadások, koncertek, gyerekprogramok, túrák, kézműves foglalkozások várják a látogatókat. Kapolcson, Vigánt Petenden és Talján Dörögdön. A fesztivál kiemelt célja a természetvédelem, ennek jegyében népszerűsítik a műanyagmentes vendéglátást és a szelektív gyűjtést. A sok napsütés mellett délután az északkeleti-keleti tájakon fordulhat elő záporzivatar. Holnap is napos idő várható, legfeljebb az északkeleti határszélen eredhet el az eső. A Dunántúlon ma időnként megerősödik, majd holnapra mérséklődik a szél. Éjszaka 6-16, holnap napközben 25-30 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

97.7 Trio FM melletted szól. A Kingek és a Kincsők névnapján folytatjuk a mai délutáni műszakot méghozzá 15 óra után, ami biztos, hogy én este hatig itt leszek, hogy megpörgessem a munkaidőt azoknak, akiknek tart. Ha van közlekedési vagy közérdekű információjuk, megoszthatják velem a 0630 301 2277-es SMS Viber elérhetőségünkön, és csak a legjobb dalok szólnak 15 óra után, például a Spin Doctors és a Two Princes, és Zsupa

97.7 Trio FM melletted szól. A nyári szünetben, amikor a testvérek egész nap egy térben vannak, gyakrabban kerülnek elő a kisebb-nagyobb összezördülések. A szakemberek szerint ez teljesen természetes, hiszen kevesebb az egyéni tér és a külön idő, mint tanítási időszakban. Segíthet, ha mindegyik gyereknek kialakítunk egy kis saját nyugodt szigetet a napban, akár csak fél órát, amit önállóan tölthet. Hasznos lehet közös, de nem versenyszerű programokat is beiktatni, amelyekben együtt kell működniük, nem egymás ellen versenyezniük. Ha vita alakul ki, érdemes hagyni, hogy ők maguk próbálják megoldani, mielőtt azonnal beavatkoznánk, hiszen ez is egy fontos tanulási folyamat. A szülői szerep inkább a keretek biztosítása, nem minden apró konfliktus azonnali lezárása. Raven Lane-nek adjuk át a terepet, ez a Love Me Not.

97.7 Trio FM mellettet szól. 3:30 után robogunk tovább a délutáni műszakban. Biztos vagyok benne, hogy sokkal gyorsabban fog telni a munkaidő, ha a legjobb dalokat játsszuk. Ezt megígérhetem a Jászság legfrissebb hírei után is, ami biztos, hogy jön. Zed, Marin Morrison és a The Middle. Aztán az óra második felében beszélünk majd arról, miért érdemes mozogva, sétaközben tanulni.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Üdvözöljük nálunk, ahol a kreativitás, a szakértelem és a praktikus megoldások találkoznak. Célunk, hogy a legfontosabb szolgáltatásokat egy helyen biztosítsuk Önnek. Használt cikkereskedelmünkben értékes műszaki cikkek, festmények és különleges tárgyak választéka várja. Kisgépek, kerti eszközök és kerékpárok javítása és forgalmazásán át egyedi pólók, bögrék, reklámajándékok, valamint autó és épületgrafika tervezése. Teljes körű felújítás a villany- és vízvezeték szereléstől a festésig és burkolásig. Nálunk a sokoldalúság a mindennapi gyakorlat. Ha valamit meg kell javítani, fel kell újítani, vagy egyedi módon el kell készíteni, nálunk jó eséllyel megoldást talál. Mottónk: a használt kincsektől az új ötletekig, minden egy helyen. Keressen minket bizalommal! Szelei úti használt cikkereskedés, Jászberény, Szelei út 26. Telefon 0620 269 52 86.
3: Django Fesztivál az Aranykanálban is. Töltsük együtt ezt a csodás hétvégét. Várunk szeretettel. Augusztus 7-én pénteken 19 órától Erdélyből a Szász Csávási zenekar, augusztus 8-án szombaton déltől a Magyar Palatkai Banda, augusztus 9-én vasárnap déltől pedig Csíkcsobotfalváról az Antal Banda húzza a talpalávalót. Isteni ízek és gazdag à la carte kínálat vár mindenkit. Ha pedig most nem ebédelnél vagy vacsoráznál, csak szórakoznál egy jót, bejöhetsz egy hűsítő limonádéra vagy különleges koktélra is. Hallgass élő zenét egy frissítő ital mellett. Kapcsolódj ki nálunk. Aranykanál étterem, Jászberény, Mészáros Lázár út 4, ahol az ízek és az élmények találkoznak. Asztalfoglalás az 57-es körzet 403-290-es vagy a 0620-470-37-23-as számon.
4: Ez volt a reklám.
5: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: 38. alkalommal rendezik meg Jászberényben a Nemzetközi Mézvásárt és Méhész találkozót. Rendkívüli ülést tartott az önkormányzat. Együtt sétáltak az orvossal. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Második alkalommal rendezte meg a Séta az orvossal programot a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház egészségfejlesztési irodája. A résztvevők július 20-án a kórház régi bejáratánál gyülekeztek. A program témája ezúttal az egészséges alvás volt. A séta előtt dr. Földházi Krisztina házi orvos, belgyógyász és életmód orvos tartott ismeretterjesztő előadást. A doktornő hangsúlyozta, hogy az alvás az egészséges életmód egyik legfontosabb alappillére. Elmondta, hogy a megfelelő pihenés során a szervezet testileg és szellemileg is regenerálódik. Az alvás minősége számos betegség megelőzésében is fontos szerepet játszik. Ha valaki tartósan keveset alszik, megemelkedhet a stressz hormonok szintje, és nőhet a magas vérnyomás kialakulásának kockázata. Ez hosszú távon szív- és érrendszeri betegségekhez is vezethet. Az előadáson az is elhangzott, hogy a rossz alvás az étvágyat is befolyásolja. Ilyenkor nagyobb az esélye annak, hogy valaki zsírosabb és cukrosabb ételeket fogyaszt. Ez hozzájárulhat a túlsúly és a cukorbetegség kialakulásához is. A szakember szerint felnőtt korban naponta 7-9 óra alvásra van szükség. A rendszeresen 5-6 óránál kevesebb alvás bizonyítottan egészségkárosító. A hálószobában az ideális hőmérséklet körülbelül 20 fok, emelte ki a szakember. Az előadás után mintegy 50 érdeklődő indult közös sétára, ahol útközben is feltehették kérdéseiket a doktornőnek. Rendkívüli ülést tartott a napokban a Jászberényi Városi Önkormányzat képviselő testülete. A tanácskozásnak a Városháza emeleti tanácsterme adott otthont. A nyári szünet ellenére a 15 képviselőből 10 megjelent, így a testület határozatképes volt. Az ülésre eredetileg 4 napi rendi pont került, de végül csak 3-at tárgyaltak. Elsőként a Lehel termálfürdő átadás átvételéhez kapcsolódó pénzügyi elszámolásról döntöttek. Az önkormányzat és a korábbi üzemeltető között sikerült lezárni az átadás folyamatát, hangzott el. A megállapodás értelmében az önkormányzat közel 60 millió forintot fizet az értéknövelő beruházások elszámolása miatt a Lehel termálfürdő non-profit Kft.-nek. Az ülésen elhangzott, hogy a fürdő jelenlegi napi bevétele egyelőre elmarad a tervezettől. Ugyanakkor a szakemberek szerint a létesítmény legnagyobb bevételei várhatóan az őszi és a téli időszakban a fedett úszoda működésével érkeznek majd. A képviselő testület végül egyhangulag elfogadta az előterjesztést. a testület több támogatás odaítéléséről is döntött. A Csángó Fesztivált szervező Folklórkulturális Közalapítvány a korábban megítélt 16 millió forint mellé további 10 millió forintos vissza nem térítendő támogatást kapott. A Kolibri Ese 200 ezer forintos támogatásba részesül, amelyet a klub barcelóniai versenyen induló 8 fős csapatának utazására fordítanak. A 13. Kárpátháza konferencia megrendezését a képviselők 1 millió forinttal segítik. Az ülés egyik legfontosabb témája az alpolgármester megválasztása volt. Budai Lórend polgármester ismét Skultéti Józsefet jelölte a tisztségre. A titkos szavazáson 10 érvényes voks érkezett, 4 igen, 5 nem és 1 tartózkodás. Mivel a jelölt nem kapta meg a szükséges többséget, az alpolgármester választás ezúttal is eredménytelenül zárult. Ennek következtében az alpolgármester illetményének megállapításáról szóló napirendet nem is tárgyalta a képviselőtestület. Augusztus 1-én már 38. alkalommal rendezik meg Jászberényben a Nemzetközi Mézvásárt és Méhész Találkozót, amely Magyarország egyik legjelentősebb méhészeti eseménye. A rendezvényre az ország minden részéből, sőt külföldről is érkeznek méhészek, szakemberek, érdeklődők. A vásár célja, hogy bemutassa a hazai mézek és a méhészeti termékek gazdag kínálatát, és felhívja a figyelmet a méhek természetben betöltött pótolhatatlan szerepére. A látogatók különféle akát, hás, repce, selyemfű és vegyes virágmézeket is megkóstolhatnak, de mézbor, propolisz, virágpor és más méhészeti különlegességek is várják az érdeklődőket. A szakmai programok között előadások, bemutatók és méhészeti eszközök kiállítása is szerepel. A rendezvényen a legkorszerűbb méhészeti gépeket és felszereléseket is megismerhetik a szakemberek. A családok egész nap kézműves foglalkozások, mézes kalács díszítés, gyermekprogramok és élő méh család bemutatón vehetnek részt, ahol biztonságos körülmények között ismerhetik meg a méhek életét. A népművészeti kirakodó vásárban kézzel készített portékek közül válogathatnak majd a látogatók. A napot kulturális műsorok, táncbemutatók és könnyű zenei fellépések is színesítik. Holnap 13 fokra ébredünk a jászságban, és délután 27 fok valószínű. Alapvetően szép időnk lesz szombaton, kissé felhőségbolt mellett mérsékelt lesz a szél. Csapadékot a meteorológusok csak Sárospatak és Nyíregyháza térségébe jósolnak. Vasárnap viszont szinte már mindenhol kelhet az esernyő, délnyugat-nyugat felől felhők sodródnak Magyarország fölé, és több helyen ezek a felhők össze is állnak. Nyugat felől egyre nagyobb eséllyel alakulnak majd ki vasárnap záporok, zivatarok, a déli délnyugati szél is megélénkül majd. A hét utolsó napján 26-32 fok valószínű, nálunk 31 lesz a maximum. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM melletted szól. Sokan azt gondolják, hogy a leghatékonyabb tanulás az, ha teljesen mozdulatlanul ülünk egy asztalnál. A kutatók szerint azonban a könnyű mozgás, például egy lassú séta sokat segíthet a megértésben és a memóriában. A séta közben végzett gondolkodás vagy hangos felolvasás élénkíti a vérkeringést, ez pedig kedvezően hat az agy működésére is. Sok diák és felnőtt számol be arról, hogy egy nehezebb anyagrészt könnyebben megjegyez, ha közben járkál, nem pedig egy helyben ül. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy minden tanulást mozogva kell végezni. Az íráshoz, jegyzeteléshez nyugodt ülőhely kell, de egy-egy ismétlésnél, felmondásnál mindenképpen érdemes kipróbálni a sétálást. Die with a Smile szerintem ez nem séta közben született, Lady Gaga és Bruno Mars közösen, de ettől függetlenül szuper jó, ezzel a dallal folytatjuk.

0: 97.7 Trio FM mellettet szól. Véget ért egy újabb óra, és a mai délutáni műszak fél idejéhez érkeztünk. Remélem, hogy velem tartanak a következő két órában is. Én biztosan itt leszek, és pörgetem a munkaidőt a legjobb dalokkal az önök kedvenceivel, na meg témák is vannak még a tarsajomban. A The Black Eyed Peas biztosan érkezik, majd a friss hírek után 16 órát követően Don't Funk With My Heart című dalukat fogják játszani.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Ézek napja a Trio FM-en július 31-én pénteken. Egy teljes nap, amikor a finom ízeké, a recepteké és a gasztro érdekességeké a főszerep. Elkalauzoljuk önöket a világ konyháiba, és bemutatunk olyan különleges fogásokat is, amelyeket otthon is könnyen elkészíthetnek. Tartsanak velünk pénteken, hiszen a gasztronómiai témák mellett izgalmas nyereményjátékokkal is várjuk hallgatóinkat. Ízek napja!
4: Műsorunk partnerei. Ha jogosítvány, akkor Birkás Autós Motoros Iskola. Ádi Büfé. Aki szeret, az etet. Blue Line Groups. Az önbiztonsága a mi küldetésünk. Ne csak álmodozz a jó alakról, hanem valósítsd meg nálunk. Victory Gym Sport Centrum, az első hely az edzésre már 18 éve. Személyre szabott edzés, tudatos táplálkozás, Magyar Anita személyedző és táplálkozási tanácsadó. House 36, egy jó ingatlan, mindenkinek jár. Pipacs étterem, házias ízek konyhája.
3: Ízek, történetek, meglepetések. Ízek napja július 31-én pénteken, csak a Trio FM-en.
5: Ez volt a reklám.
6: Minisztériumi vizsgálat indult a parlamenti választás után 3 nappal megítélt 500 millió forintos támogatás miatt, amelyet a Magyar Turán Alapítvány kapott a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól, közölte a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin hozzátette, a szervezet egy levélben megköszönte Orbán Viktor és Lezsák Sándor személyes közbenjárását a támogatáshoz, és azt írják, az alapítvány minden tagja aktívan tevékenykedett a korábbi kormány hatalomra kerüléséért. Az államtitkár mondta azt is, hogy Hankó Balázs miniszter tárcája közvetlenül a választások előtt és után összesen 3 milliárd forint értékben ítélt meg támogatásokat különböző szervezeteknek. Ezek jogszerűségét és a közpénzek felhasználását vizsgálják, és ha szükséges, megteszik a jogi lépéseket. Menesztette a Magyar Természettudományi Múzeum az Országos Széchenyi Könyvtár és az Iparművészeti Múzeum vezetőjét, a kultúráért is felelős miniszter. A döntés megelőzte, hogy a tárca háttérintézményeinek átfogó átvilágítása során meghallgatták az intézményvezetőket, az üzemi tanácsokat, az érdekképviseleteket és a munkavállalókat. Közölték azt is, hogy elkezdték a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központ decentralizációjának előkészítését is, hogy a tagintézmények szakmai önállósággal működhessenek tovább. Súlyos hajóbaleset történt hajnalban a bécsi Freudenau vízerőmű zsilipjénél. Egy dunai szállodahajó a fedélzetén 200 emberrel a zsilip előtti kikötőfalnak és a zsilip kapunak ütközött. A hajóor megsérült, de nem keletkezett lék a járművön, és senki nem esett a Dunába. 14-en könnyebben megsérültek, közülük 6 embert főként zúzódásokkal, hát, mellkas és nyakfájdalmakkal vittek kórházba. A bécsi tűzoltóság nagy erőkkel vonult ki, és emelőkosárral, valamint hajókkal juttatták partra a fedélzeten tartózkodókat. A rendőrség gondatlanságból okozott testi sértés gyanúja miatt nyomoz. Magyar filmet is beválogattak az augusztusi Szarajevói Filmfesztivál versenyprogramjába. László Márk Bonfász című animációs diplomafilmje egy hallássérült fiú belső hangjait tárja fel. A film rendezője, zeneszerzője a hangok emberi tudatra gyakorolt erőteljes hatását kívánta bemutatni, egyebek mellett egy gótikus raktárkoncert hangulatával. A MOMET tavaly végzett hallgatójának alkotását korábban bemutatták az Annecy Animációs Fesztiválon is. A sok napsütés mellett délután az északkeleti-keleti tájakon fordulhat elő záporzivatar. Holnap is napos idő várható, legfeljebb az északkeleti határ szélen eredhet el az eső. A Dunántúlon ma időnként megerősödik, majd holnapra mérséklődik a szél. A hajnali 6-16 fok után holnap napközben 25-30 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: 97.7 Trio FM mellettet szól. Folytatjuk 16 óra után a délutáni műszakot, és bízom benne, hogy minél többen tartanak velünk. Július 24-e van, végre péntek. A Kingák és a Kincsők ünnepelnek, köszöntsék őket. Aki kérdezne, vagy közlekedési infója van, azt megoszthatja velünk a 0630 301 22 77-es SMS Viber elérhetőségünkön, és persze, hogy ebben az órában is sok-sok érdekesség lesz, például, hogy hogyan akadályozzuk meg, hogy a jégkrém gyorsan megolvadjon hazafelé az úton, az óra második felében pedig arról lesz szó, miért fontos tudatosan észrevenni a nap apró örömeit. Például a legjobb dalokban. 16 óra után a Van Republic zenél, ez lesz az I Ain't Worried.
1: A műsorvezetők éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.

97.7 Trio FM melletted szól. Nyáron sokaknak ismerős probléma, hogy mire hazaérnek a boltból, a fagylalt vagy a jégkrém már félig megolvadt. Néhány apró praktikával azonban ez is elkerülhető. Érdemes a fagyasztott árut a legvégén közvetlenül fizetés előtt betenni a kosárba, hogy minél kevesebb ideje legyen felmelegedni. A bevásárlást úgy is érdemes megszervezni, hogy a fagyasztott termékek legyenek az utolsó megállók. Ne az elején kerüljenek a kosárba. Egy hűtőtáska vagy akár egy összehajtható hűtőpárnás szatyor sokat segíthet, ha hosszabb utat kell megtenni hazáig. Ha autóval megyünk, a csomagtartó helyett érdemes az utastérben klímázott helyen tartani a fagyasztott árut, mert a csomagtartó nyáron gyorsan felforrósodik. És ha már nyár, jön a Summer in the City Joe Cocker dala.

0: 97.7 Trio FM melletted szól. Nem sokára jönnek a friss jársági hírek 5:30 után, úgyhogy át is adom a terepet. Az óra második felében fogunk beszélgetni arról, hogy miért nagyon-nagyon fontos, kritikusan fontos, hogy a napunkban megtaláljuk az apró szépséget és boldogságot is. Utána pedig Olivia Dean következik a Man I Need-del.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét.

0: Itt minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
1: Ez volt a reklám.
2: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
3: Együtt sétáltak az orvossal. Rendkívüli ülést tartott az önkormányzat. 38. alkalommal rendezik meg Jászberényben a nemzetközi mézvásárt és méhész találkozót. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Második alkalommal rendezte meg a Séta az orvossal programot a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház egészségfejlesztési irodája. A résztvevők július 20-án a kórház régi bejáratánál gyülekeztek. A program témája ezúttal az egészséges alvás volt. A séta előtt dr. Földházi Krisztina házi orvos, belgyógyász és életmód orvos tartott ismeretterjesztő előadást. A doktornő hangsúlyozta, hogy az alvás az egészséges életmód egyik legfontosabb alappillére. Elmondta, hogy a megfelelő pihenés során a szervezet testileg és szellemileg is regenerálódik. Az alvás minősége számos betegség megelőzésében is fontos szerepet játszik. Ha valaki tartósan keveset alszik, megemelkedhet a stressz hormonok szintje, és nőhet a magas vérnyomás kialakulásának kockázata. Ez hosszú távon szív- és érrendszeri betegségekhez is vezethet. Az előadáson az is elhangzott, hogy a rossz alvás az étvágyat is befolyásolja. Ilyenkor nagyobb az esélye annak, hogy valaki zsírosabb és cukrosabb ételeket fogyaszt. Ez hozzájárulhat a túlsúly és a cukorbetegség kialakulásához is. A szakember szerint felnőtt korban naponta 7-9 óra alvásra van szükség. A rendszeresen 5-6 óránál kevesebb alvás bizonyítottan egészségkárosító. A hálószobában az ideális hőmérséklet körülbelül 20 fok, emelte ki a szakember. Az előadás után mintegy 50 érdeklődő indult közös sétára, ahol útközben is feltehették kérdéseiket a doktornőnek. Rendkívüli ülést tartott a napokban a Jászberényi Városi Önkormányzat képviselő testülete. A tanácskozásnak a Városháza emeleti tanácsterme adott otthont. A nyári szünet ellenére a 15 képviselőből 10 megjelent, így a testület határozatképes volt. Az ülésre eredetileg 4 napi rendi pont került, de végül csak 3-at tárgyaltak. Elsőként a Lehel termálfürdő átadás átvételéhez kapcsolódó pénzügyi elszámolásról döntöttek. Az önkormányzat és a korábbi üzemeltető között sikerült lezárni az átadás folyamatát, hangzott el. A megállapodás értelmében az önkormányzat közel 60 millió forintot fizet az értéknövelő beruházások elszámolása miatt a Lehel termálfürdő non-profit Kft.-nek. Az ülésen elhangzott, hogy a fürdő jelenlegi napi bevétele egyelőre elmarad a tervezettől. Ugyanakkor a szakemberek szerint a létesítmény legnagyobb bevételei várhatóan az őszi és a téli időszakban a fedett úszoda működésével érkeznek majd. A képviselő testület végül egyhangulag elfogadta az előterjesztést. A testület több támogatás odaítéléséről is döntött. A Csángó Fesztivált szervező Folklor Kulturális Közalapítvány a korábban megítélt 16 millió forint mellé további 10 millió forintos vissza nem térítendő támogatást kapott. A Kolibri Esze 200 ezer forintos támogatásba részesül, amelyet a klub barcelóniai versenyen induló 8 fős csapatának utazására fordítanak. A 13. Kárpátháza konferencia megrendezését a képviselők 1 millió forinttal segítik. Az ülés egyik legfontosabb témája az alpolgármester megválasztása volt. Budai Lórend polgármester ismét Skultéti Józsefet jelölte a tisztségre. A titkos szavazáson 10 érvényes voks érkezett. 4 igen, 5 nem és 1 tartózkodás. Mivel a jelölt nem kapta meg a szükséges többséget, az alpolgármester választás ezúttal is eredménytelenül zárult. Ennek következtében az alpolgármester illetményének megállapításáról szóló napirendet nem is tárgyalta a képviselőtestület. Augusztus 1-én már 38. alkalommal rendezik meg Jászberényben a nemzetközi mézvásárt és méhész találkozót, amely Magyarország egyik legjelentősebb méhészeti eseménye. A rendezvényre az ország minden részéből, sőt külföldről is érkeznek méhészek, szakemberek, érdeklődők. A vásár célja, hogy bemutassa a hazai mézek és a méhészeti termékek gazdag kínálatát, és felhívja a figyelmet a méhek természetben betöltött pótolhatatlan szerepére. A látogatók különféle akát, hás, repce, selyemfű és vegyes virágmézeket is megkóstolhatnak, de mézbor, propolisz, virágpor és más méhészeti különlegességek is várják az érdeklődőket. A szakmai programok között előadások, bemutatók és méhészeti eszközök kiállítása is szerepel. A rendezvényen a legkorszerűbb méhészeti gépeket és felszereléseket is megismerhetik a szakemberek. A családok egész nap kézműves foglalkozások, mézes kalács díszítés, gyermekprogramok és élő méh család bemutatón vehetnek részt, ahol biztonságos körülmények között ismerhetik meg a méhek életét. A népművészeti kirakodó vásárban kézzel készített portékek közül válogathatnak majd a látogatók. A napot kulturális műsorok, táncbemutatók és könnyű zenei fellépések is színesítik. Holnap 13 fokra ébredünk a jásságban, és délután 27 fok valószínű. Alapvetően szép időnk lesz szombaton, kissé felhőségbolt mellett mérsékelt lesz a szél. Csapadékot a meteorológusok csak Sárospatak és Nyíregyháza térségébe jósolnak. Vasárnap viszont szinte már mindenhol kelhet az esernyő, délnyugat-nyugat felől felhők sodródnak Magyarország fölé, és több helyen ezek a felhők össze is állnak. Nyugat felől egyre nagyobb eséllyel alakulnak majd ki vasárnap záporok, zivatarok, a déli-délnyugati szél is megélénkül majd. A hét utolsó napján 26-32 fok valószínű, nálunk 31 lesz a maximum. Szendi Hajnit hallott a Trio FM híreivel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM mellettet szól. A pszichológusok szerint a jó közérzethez nem feltétlenül nagy, ritka élményekre van szükség. Sokkal inkább arra, hogy észrevegyük a nap apró, kellemes pillanatait. Egy finom reggeli kávé, egy jó beszélgetés, egy szép napnyugta, mind olyan apróság, amely mellett gyakran csak úgy elmegyünk, anélkül, hogy tudatosítanánk magunkban. A szakértők szerint segíthet, ha napi szinten megállunk egy pillanatra és tudatosan végig gondoljuk, mi volt jó aznap, akár csak egy-két apróság erejéig. Ez a fajta odafigyelés hosszú távon javíthatja a hangulatot, és csökkentheti a stresszt, mert az agyunkat lassan hozzászoktatja ahhoz, hogy ne csak a problémákra, hanem a jó dolgokra figyeljen. Valmár és Szikora Róbert érkezik. Ezt pedig tudják már, ugye? Az Úristen.

Ez a Dream Time műszak.

0: 97.7 Trio FM melletted szól. Nem sokára belevágunk a mai délutáni műszak utolsó órájába. Ne menjenek sehová, hiszen bőven van még téma, amit szeretnék önökkel megbeszélni, és persze, hogy pörgetjük a munkaidőt a legjobb dalokkal, csak az önök kedvenceivel. 17 óra után friss hírek jönnek, rögtön azt követően pedig a Lost Frequencies és a Bastille közöse, a Head Down.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
4: Ézek napja a Trio FM-en július 31-én pénteken. Egy teljes nap, amikor a finom ízeké, a recepteké és a gasztro érdekességeké a főszerep. Elkalauzoljuk önöket a világ konyháiba, és bemutatunk olyan különleges fogásokat is, amelyeket otthon is könnyen elkészíthetnek. Tartsanak velünk pénteken, hiszen a gasztronómiai témák mellett izgalmas nyereményjátékokkal is várjuk hallgatóinkat. Ízek napja!
5: Műsorunk partnerei: Szivárvány Optika. Optika, ami rád van szabva. Arany Kanál étterem. Hagyomány, ízek, dallamok együtt az asztalnál. Omoda Jayco Herring. A jövő orientált automárka Gyöngyösön. Sütőház Kft. Jászberényi mintaboltja. Kovászolt szenvedély, minőség minden falatban. Csomor családi méhészet. Méhészeti termékeinkkel megédesítjük napjaikat. Szivárvány Szolárium. Egyenletes barna bőr azoknak, akik a tökéletességet szeretik.
4: Ízek, történetek, meglepetések. Ízek napja július 31-én pénteken, csak a Trio FM-en.
6: Ez volt a reklám.
1: A Trio FM hírei.
7: Folytatódik a kellemes nyári idő. Több mint 70 milliárdos fejlesztésbe kezd a Suzuki Esztergomban. Tilos a fürdőzés baktérium miatt 5 velenceit a V1-Dunaújvárosi strandon. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Nagy összegű fejlesztésre készül esztergomi gyárában a Suzuki. A 76 milliárd forintos beruházás az elektromos járművek és akkumulátorcsomagok gyártását is érinti, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, hogy a fejlesztés célja, hogy több magyar beszállítót és mérnököt, több kutatásfejlesztést és szorosabb egyetemi együttműködést hozzon. Nevelőszülői hálózatok vezetőivel egyeztettek a Szociális és Családügyi Minisztérium államtitkárai, közölte a tárca vezető. Kátai Német Vilmos beszámolója szerint a találkozón szóba került a többi közt a bántalmazások kezelésére vonatkozó ágazati protokoll megújítása, valamint a nevelőszülőket érintő problémák, mint az elhúzódó alkalmassági vizsgálat, a túlzott adminisztráció és a mentális támogatás súlyos kapacitás hiánya. Kinevezték a Nemzeti Filmintézet ideiglenes döntőbizottságait. Az átmeneti testületek elsődleges feladata a pályázatok feldolgozása és elbírálása, valamint az átmenet biztosítása a folyamatban lévő projektek számára. A filmszakmai és a televíziós döntőbizottság összetétele megegyezik. Mindkét testület elnöki feladatait Tóth Csaba producer látja el. Az átmeneti időszakban az NFI nem fogad be pályázatokat, az új kiírások az új vezetés felállása után várhatók. Taxisokat ellenőriztek a főváros több kerületében a rendőrök. Két nap alatt csak nem 70 sofőrt állítottak meg, az alkoholszonda mindegyiküknél negatív volt, egy taxis viszont nem használt biztonsági jövet, ő közigazgatási bírságot kapott. További 10 esetben jegyzőkönyv készült nem megfelelő viteldíj, fizetési problémák, terminál hiánya miatt. Megsértette a volt miniszterelnök a NASA-val kötött megállapodást, amikor tavaly nyáron videóhívást folytatott az űrben tartózkodó Kapu Tibor asztronautával. Ezt az űrhajós mondta a Qubit podcastjában. A Hunor magyar űrhajós program vezetője felidézte, hogy a beszélgetés kezdetén maga Orbán Viktor sorolta fel, hogy az amerikai űrügynökség kérésének megfelelően milyen témákat nem érinthetnek. Ezek között volt a politika és a hadügyek is. Ugyanakkor a beszélgetés végén mégis megkérdezte az űrhajóst, hogy a háború látszik-e onnan föntről. Fürdőzési tilalmat rendeltek el 5 velencei tavi és egy dunaújvárosi strandon bakteriális szennyezettség miatt. Az érintett fürdőhelyek vizében a megengedett határértéket meghaladó Enterococcus baktériumot mutattak ki. A szükséges intézkedéseket már megkezdték a hatóságok. Ha a vízminőség helyreáll, a strandokat újra lehet majd használni. Országszerte napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel szombaton. Csak az északkeleti határszélen lehet egy-egy zápor. A hajnali 9-15 fok után napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap sok helyen 30 foknál is melegebb lesz, de záporokra, zivatarokra is számítani lehet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

97.7 Trio FM mellettet szól. Belevágunk a mai délutáni műszak utolsó etapjába, a Kingák és a Kincsők ünnepelnek. Ne felejtsék el őket köszönteni. Ebben az órában arról beszélgetünk, miért hallunk mást a saját hangunkból egy felvételen, mint élőben. Az óra második felében pedig egy praktikus háztartási témával zárunk, hogyan tartsuk távol a hangyákat a konyhából vegyszer nélkül. SMS Viber elérhetőségünk nem változott, ez a 0630 301 2277. Tones and I és a Dance Monkey érkezik 17 óra után, pénteken.

97.7 Trio FM melletted szól. Sokan meglepődnek, sőt idegenkednek attól, amikor visszahallják a saját hangjukat egy felvételen, mert furcsának, szokatlannak tűnik. Ennek egyszerű élettani oka van. Amikor beszélünk, a hangunkat nem csak a levegőn keresztül halljuk, hanem a saját koponyánkon, csontjainkon át is eljuttatjuk a fülünkbe. Ez a csontvezetés pedig mélyebbé, teltebbé teszi a hangunkat a saját fülünkben. Egy felvételen viszont csak a levegőn keresztül terjedő hangot halljuk, ami vékonyabbnak, magasabbnak tűnhet a megszokotthoz képest. Ez a jelenség teljesen természetes. Mindenkivel megtörténik, sőt, még velünk is. És nem jelenti azt, hogy a felvételen hallott hang ne lenne mondjuk rossz vagy jó verzió, egyszerűen csak más, mint amit mi magunk hallunk beszéd közben. Mi rádiósok hozzá vagyunk szokva, de én teljesen megértem, hogyha valaki nem szereti visszahallgatni magát. Pink érkezik, és a Trust Fall. Kíváncsi lennék rá, hogy az énekesnő szívesen hallgatja vissza saját dalait, valakinek ez is nehezére esik.

0: 97.7 Trio FM melletted szól. 17:30 után folytatjuk. Még lesz itt egy nagyon fontos, praktikus háztartási témánk az óra második felében, hogyan tudjuk távol tartani a konyhából a hangyákat vegyszerek nélkül, de előtte jöjjenek a friss jársági hírek és minden, ami az itt élőket érdekelheti. És persze zenélünk is, a friss hírek után a Backstreet Boys érkezik, és az Everybody.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődj önmárka kereskedésünkben.
4: Az önmárka kereskedése Zakaris Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
5: Töltődj fel Jászberényben! A Lehel uszoda és termálfürdő fedett uszodával, forró termálvizes medencékkel és szaunával vár. Tökéletes hely a pihenéshez és a feltöltődéshez. Merülj el a gyógyhatású vízben, amely számos panaszra enyhülést hozhat. Vagy csobbanj az árnyékos úszómedencében, ha sportos élményre vágysz. Lehel uszoda és termálfürdő, ahol a nyugalom és a friss energia egyszerre talál rád.
2: Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
6: Ez volt a reklám.
7: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
8: 38. alkalommal rendezik meg Jászberényben a nemzetközi mézvásárt és méhész találkozót. Rendkívüli ülést tartott az önkormányzat. Együtt sétáltak az orvossal. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Augusztus 1-én már 38. alkalommal rendezik meg Jászberényben a nemzetközi mézvásárt és méhész találkozót, amely Magyarország egyik legjelentősebb méhészeti eseménye. A rendezvényre az ország minden részéből, sőt külföldről is érkeznek méhészek, szakemberek, érdeklődők. A vásár célja, hogy bemutassa a hazai mézek és a méhészeti termékek gazdag kínálatát, és felhívja a figyelmet a méhek természetben betöltött pótolhatatlan szerepére. A látogatók különféle akát, hás, repce, selyemfű és vegyes virágmézeket is megkóstolhatnak, de mézbor, propolis, virágpor és más méhészeti különlegességek is várják az érdeklődőket. A szakmai programok között előadások, bemutatók és méhészeti eszközök kiállítása is szerepel. A rendezvényen a legkorszerűbb méhészeti gépeket és felszereléseket is megismerhetik a szakemberek. A családok egész nap kézműves foglalkozások, mézes kalácsdíszítés, gyermekprogramok és élő méhcsalád bemutatón vehetnek részt, ahol biztonságos körülmények között ismerhetik meg a méhek életét. A népművészeti kirakodó vásárban kézzel készített portékek közül válogathatnak majd a látogatók. A napot kulturális műsorok, táncbemutatók és könnyű zenei fellépések is színesítik. Rendkívüli ülést tartott a napokban a Jászberényi Városi Önkormányzat képviselőtestülete. A tanácskozásnak a Városháza emeleti tanácsterme adott otthont. A nyári szünet ellenére a 15 képviselőből 10 megjelent, így a testület határozatképes volt. Az ülésre eredetileg 4 napi rendi pont került, de végül csak 3-at tárgyaltak. Elsőként a Lehel termálfürdő átadás átvételéhez kapcsolódó pénzügyi elszámolásról döntöttek. Az önkormányzat és a korábbi üzemeltető között sikerült lezárni az átadás folyamatát, hangzott el. A megállapodás értelmében az önkormányzat közel 60 millió forintot fizet az értéknövelő beruházások elszámolása miatt a Lehel Termálfürdő Nonprofit Kft.-nek. Az ülésen elhangzott, hogy a fürdő jelenlegi napi bevétele egyelőre elmarad a tervezettől. Ugyanakkor a szakemberek szerint a létesítmény legnagyobb bevételei várhatóan az őszi és a téli időszakban a fedett uszoda működésével érkeznek majd. A képviselő képviselő testület végül egyhangulag elfogadta az előterjesztést. A testület több támogatás odaítéléséről is döntött. A Csángó Fesztivált szervező Folklor-Kulturális Közalapítvány a korábban megítélt 16 millió forint mellé további 10 millió forintos vissza nem térítendő támogatást kapott. A Kolibri esze 200 ezer forintos támogatásba részesül, amelyet a klub barcelóniai versenyen induló 8 fős csapatának utazására fordítanak. A 13. Kárpátháza konferencia megrendezését a képviselők 1 millió forinttal segítik. Az ülés egyik legfontosabb témája az alpolgármester megválasztása volt. Budai Lórend polgármester ismét Skultéti Józsefet jelölte a tisztségre. A titkos szavazáson 10 érvényes voks érkezett. 4 igen, 5 nem és 1 tartózkodás. Mivel a jelölt nem kapta meg a szükséges többséget, az alpolgármester választás ezúttal is eredménytelenül zárult. Ennek következtében az alpolgármester illetményének megállapításáról szóló napirendet nem is tárgyalta a képviselőtestület. Második alkalommal rendezte meg a Séta az orvossal programot a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház egészségfejlesztési irodája. A résztvevők július 20-án a kórház régi bejáratánál gyülekeztek. A program témája ezúttal az egészséges alvás volt. A séta előtt dr. Földházi Krisztina házi orvos belgyógyász és életmód orvos tartott ismeretterjesztő előadást. A doktornő hangsúlyozta, hogy az alvás az egészséges életmód egyik legfontosabb alappillére. Elmondta, hogy a megfelelő pihenés során a szervezet testileg és szellemileg is regenerálódik. Az alvás minősége számos betegség megelőzésében is fontos szerepet játszik. Ha valaki tartósan keveset alszik, megemelkedhet a stressz hormonok szintje, és nőhet a magas vérnyomás kialakulásának kockázata. Ez hosszú távon szív- és érrendszeri betegségekhez is vezethet. Az előadáson az is elhangzott, hogy a rossz alvás az étvágyat is befolyásolja. Ilyenkor nagyobb az esélye annak, hogy valaki zsírosabb és cukrosabb ételeket fogyaszt. Ez hozzájárulhat a túlsúly és a cukorbetegség kialakulásához is. A szakember szerint felnőtt korban naponta 7-9 óra alvásra van szükség. A rendszeresen 5-6 óránál kevesebb alvás bizonyítottan egészségkárosító. A hálószobában az ideális hőmérséklet körülbelül 20 fok, emelte ki a szakember. Az előadás után mintegy 50 érdeklődő indult közös sétára, ahol útközben is feltehették kérdéseiket a doktornőnek. Holnap 13 fokra ébredünk a Jászságban, és délután 27 fok valószínű. Alapvetően szép időnk lesz szombaton, kissé felhőségbolt mellett mérsékelt lesz a szél. Csapadékot a meteorológusok csak Sárospatak és Nyíregyháza térségébe jósolnak. Vasárnap viszont szinte már mindenhol kelhet az esernyő, délnyugat-nyugat felől felhők sodródnak Magyarország fölé, és több helyen ezek a felhők össze is állnak. Nyugat felől egyre nagyobb eséllyel alakulnak majd ki vasárnap záporok, zivatarok, a déli-délnyugati szél is megélénkül majd. A hét utolsó napján 26-32 fok valószínű, nálunk 31 lesz a maximum. Szendi Hajnit hallott a Trio FM híreivel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM mellettet szól. Nyáron a hangyák gyakran betelepednek a konyhákba, főleg ott, ahol édesség vagy gyümölcs van kint az asztalon. Vegyszeres rovarírtó helyett néhány egyszerű otthoni módszerrel is sokat lehet tenni ellenük. Érdemes alaposan letörölni azokat a felületeket, ahol korábban élelmiszer volt, mert a hangyák illatnyomok alapján tájékozódnak, és ha eltüntetjük ezeket, nehezebben találnak vissza. Néhány erős illatú anyag, például a fahéj, az ecet vagy a citromhéj sok háztartásban bevált módszer arra, hogy elriasszák a hangyákat a bejárati pontoktól, ablakpárkányoktól. Fontos az élelmiszerek légmentesen záródó dobozban tartása is, hiszen a nyitva hagyott cukor, méz vagy gyümölcs szinte biztosan vonza őket. Ha mindez nem elég, érdemes megkeresni, hol jutnak be a lakásba és azt a részt lezárni. Remélem tudtam segíteni. We Pray, Coldplay és Little Sims közöse következik.

97.7 Trio FM melletted szól. Ezzel véget is ért a mai délutáni műszak pénteken, július 24-én. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottak az elmúlt néhány órában. Megtisztelő. Jövő héten hétfőn ismét találkozunk a szokott időpontban 2-től este 6-ig. A hétvégén pedig rengeteg tartalommal készülünk még önöknek, úgyhogy érdemes lesz addig is a Trio FM-et választani. A búcsúdalom az Imagine Dragons-től szól, ez lesz a Bones. Legyen nagyon szép estéjük, és pihenjenek minél többet a hétvégén, hiszen a nyár erre való. Szép estét, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, Zsupos Ági vagyok.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
3: Ézek napja a Trio FM-en július 31-én pénteken. Egy teljes nap, amikor a finom ízeké, a recepteké és a gasztro érdekességeké a főszerep. Elkalauzoljuk Önöket a világ konyháiba, és bemutatunk olyan különleges fogásokat is, amelyeket otthon is könnyen elkészíthetnek. Tartsanak velünk pénteken, hiszen a gasztronómiai témák mellett izgalmas nyereményjátékokkal is várjuk hallgatóinkat. Ézek napja!
4: Műsorunk partnerei. Ha jogosítvány, akkor Birkás Autós Motoros Iskola. Ádi Büfé. Aki szeret, az etet. Blue Line Groups. Az önbiztonsága a mi küldetésünk. Ne csak álmodozz a jó alakról, hanem valósítsd meg nálunk. Victory Gym Sport Centrum. Az első hely az edzésre már 18 éve. Személyre szabott edzés, tudatos táplálkozás. Magyar Anita személyedző és táplálkozási tanácsadó. House 36. Egy jó ingatlan mindenkinek jár. Pipa Csétterem. Házias ízek konyhája.
3: Ízek, történetek, meglepetések. Ízek napja július 31-én pénteken. Csak a Trio FM-en.
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Folytatódik a kellemes nyári idő. Új vezérigazgatója van a Paks 2 atomerőmű ZRT-nek. Nagy érdeklődés mellett kezdték a szabad edzéseket a Hungaroringen. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Ságódi Attila, a Paks 2 atomerőmű ZRT új vezérigazgatója, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István azt írta, Ságódi Attila a vállalatvezetés és az energiaszektor területén szerzett több mint 25 éves tapasztalatával, valamint a nukleáris technológiák terén felhalmozott szakértelmével kivételesen felkészült a projekt következő szakaszának irányítására. A tárcavezető hozzátette, az új vezérigazgatótól elvárja az átlátható irányítást, a költséghatékony projekt megvalósítást, valamint a nukleáris biztonság legmagasabb szintű érvényesülésének biztosítását. Látványos mérföldkőhöz érkezett a déli körvasút építése. A napokban a helyére kerül a Soroksári út fölé az új 2500 tonnás, 109 méter hosszú acélhíd, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy a környéken forgalomkorlátozásokra és terelésekre kell számítani a hétvégén, de a közösségi közlekedés végig biztosított marad. A tárcavezető emlékeztetett, hogy a déli körvasút elkészültével több elővárosi és távolsági vonat közlekedhet majd Budapesten, és gyorsabb, megbízhatóbb vasúti kapcsolat jön létre az ország több térsége felé. Bezár az oroszlányi hulladékkezelő, miután a másodfokú környezetvédelmi hatóság visszavonta a vértesi környezetgazdálkodási Kft. Telephelyének környezetvédelmi engedélyét, és azonnali hatállyal megtiltotta a tevékenység folytatását. Az élő környezetért felelős minisztérium államtitkára közölte azt is, hogy a létesítmény végleges megszüntetésére vonatkozó terveket szeptember végéig kell benyújtaniuk a hatóságoknak. Bögi Viktória tájékoztatása szerint a vizsgálatok feltárták, hogy a telephelyen a környező talajt és a felszín alatti vizeket is folyamatosan veszélyeztető anyagot állítottak elő. Többszöri benzolszennyezés és olajkiömlés is történt a telepen. Már pénteken nagy volt a pörgés a Hungaroringen, az első Forma 1-es szabad edzésekre sok drukker érkezett a világ minden tájáról. A pilóták a főépületnél lévő szurkolói zóna színpadán adtak interjúkat. Az itt lévő 12-es kanyar mostantól hivatalosan Michael Schumacher nevét viseli. A csapatok vendégeiket fogadták és vezették körbe a paddockban és a boxokban. A 41. Forma 1-es Magyar Nagy Díjon szombaton a harmadik gyakorlást az időmérő követi majd. A 41. Forma 1-es Magyar Nagy Díjon szombaton a harmadik gyakorlást az időmérő követi majd, a futam pedig vasárnap 15 órakor kezdődik. Az M3-as strádán Mogyorod térségében egész hétvégén megnövekedett forgalomra kell számítani. Országszerte napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csak az északkeleti határszélen lehet egy-egy zápor. A Nyugat-Dunántúlon lehetnek kisebb széllökések. A hajnali 9-15 fok után napközben 25-30 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Trió napközben. Minden, ami jásság.
1: Ez a Trió FM jászberényből. A kánikulában sokan nem szívesen kapcsolják be a tűzhelyet, a megfelelő folyadék pótlása és a könnyed étkezése viszont ilyenkor is érdemes odafigyelni. Kárpáti Márta kolléganőnk a jászberényi piacon járt, ahol a jászberényi egészségfejlesztési iroda munkatársaival, Ásné Bittner Márta irodavezetővel és csapatával beszélgetett. A szakemberek a helyszínen friss, zöldséges és gyümölcsös receptötletekkel, valamint praktikus életmód tanácsokkal várták a vásárlókat.
2: Egészségfejlesztési iroda ma reggel a piacon fogadja a látogatókat. Kikre számítotok és milyen téma van ma reggel asztalon?
3: Üdvözlök mindenkit! Az egészségről bárhol lehet beszélni, és kell is. Pont ennek kapcsán érkeztünk ide a piacra kolléganőimmel közösen. Igazából a nyári időben nem szeretjük bekapcsolni a tűzhelyet, nem szeretünk főzni, mert ugye nyilván sok időt is vesz igénybe, nem is vagyunk annyira éhesek, és olyan kreatív ötletekkel, recept ötletekkel érkeztünk, ami az idén gyümölcsöket, zöldségeket veszi alapul, és próbálunk segíteni, akinek valamilyen diétában megszorítások vannak. Mi mindenképpen szeretettel várunk igazából mindenkit, aki a piacra érkezik. A jászberényi egészségfejlesztési irodának a legfőbb célja igazából, hogy a jászságiak egészségi állapotán és életminőségén javítson. A csapatunk három tagja, Kubas Eleonóra, mentálhigién és családkonzulens, dr. Földházi Krisztina házi orvos, belgyógyász, életmódorvos, és én Ácsné Bittner Márta, irodavezető és dietetikus vagyok. Csapatunkat egyéb közleműködő is segíti a munkánkat, illetve önkéntesünk is van. Ugye több programot próbálunk szervezni, mozgásprogramok, és a miénk is, amit most elindítottunk, az egészségről bárhol lehet beszélni, ezért a strandon is lehet velünk találkozni, a piacon, a séta az orvossal programon is, és mindegyiknek az a célja, hogy az életmód hat pillérét megismertessük az érdeklődőkkel.
2: A héten már több program volt, mik lesznek a következők, hol lehet majd veletek legközelebb találkozni?
3: Igen, igyekszünk azért több programot is szervezni. Most a jászság különböző településeire fogunk kimenni, előadásokat tartani. Ugye a statisztikák azt mutatják, hogy a dohányzás, az alkoholfogyasztás és az emésztőrendszeri megbetegedések nagyon nagy problémát okoznak, és ezeken a halálozási mutatókon szeretnénk érdemben változtatni. Ezért a különböző településekre egy érkezünk, ahol a közösségi szinten, illetve egyéni szinten is hogyan tudunk az egészséget fejleszteni. Nagyon fontos egyébként, hogy bizonyítékokon alapuló orvoslás eszközeivel, módszereivel, gyakorlati tippeken és tanácsokon keresztül adjuk át a hiteles információkat, és azt gondoljuk, hogy rövid idő alatt hatékony és jó eredményeket lehet elérni. A programjaink ingyenesek, és mindenkit szeretettel várunk.
2: Szívesen jönnek az emberek, úgy látom, hogy sokan voltak a sétán, ide is a piacra is nagyon sokan becsatlakoznak beszélgetésre.
3: Igen, nagyon örülünk neki, és azt látjuk, hogy ide tekingetnek, aztán ide vonza a sok kép, ami itt van az asztalon. Megkérdezzük tőlük, hogy mit szeretnének készíteni, és akkor valaki nem tudja, és akkor innen elkezdünk beszélgetni, akkor ilyen megcsillan a szeme, hogy ú, teljesen jó, és akkor már megy is célzottan, hogy akkor vesz egy kis zöldséget, gyümölcsöt, és akkor már tudja is, mi lesz a hétvégi menü.
2: Köszönöm szépen!
3: Én is köszönöm!
1: A jászberényi egészségfejlesztési iroda csapatával, Ásné Bittner Márta irodavezetővel és munkatársaival ma reggel a jászberényi piacon találkoztattak a látogatók. Ha lemaradtak a mai programról, ne aggódjanak, hiszen a szakemberekkel a jövőben több hasonló alkalommal más helyszíneken is találkozhatnak majd. A hasznos nyári életmód tanácsokért és a következő időpontokért pedig érdemes továbbra is követni, az egészségfejlesztési iroda felületeit.
0: Információk a jászság szín.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: 38. alkalommal rendezik meg Jászberényben a nemzetközi mézvásárt és méhész találkozót. Rendkívüli ülést tartott az önkormányzat. Együtt sétáltak az orvossal. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Rendkívüli ülést tartott a napokban a Jászberényi Városi Önkormányzat képviselő testülete. A tanácskozásnak a Városháza emeleti tanácsterme adott otthont. A nyári szünet ellenére a 15 képviselőből 10 megjelent, így a testület határozatképes volt. Az ülésre eredetileg 4 napi rendi pont került, de végül csak 3-at tárgyaltak. Elsőként a Lehel termálfürdő átadás átvételéhez kapcsolódó pénzügyi elszámolásról döntöttek. Az önkormányzat és a korábbi üzemeltetők között sikerült lezárni az átadás folyamatát, hangzott el. A megállapodás értelmében az önkormányzat közel 60 millió forintot fizet az értéknövelő beruházások elszámolása miatt a Lehel Termálfürdő Nonprofit Kft.-nek. Az ülésen elhangzott, hogy a fürdő jelenlegi napi bevétele egyelőre elmarad a tervezettől. Ugyanakkor a szakemberek szerint a létesítmény legnagyobb bevételei várhatóan az őszi és a téli időszakban a fedett úszoda működésével érkeznek majd. A képviselő testület végül egyhangulag elfogadta az előterjesztést. A testület több támogatás odaítéléséről is döntött. A Csángó Fesztivált szervező folklor-kulturális közalapítvány a korábban megítélt 16 millió forint mellé további 10 millió forintos visszanemtérítendő támogatást kapott. A Kolibri Ese 200 ezer forintos támogatásba részesül, amelyet a klub barcelóniai versenyen induló 8 fős csapatának utazására fordítanak. A 13. Kárpátháza konferencia megrendezését a képviselők 1 millió forinttal segítik. Az ülés egyik legfontosabb témája az alpolgármester megválasztása volt. Budai Lórend polgármester ismét Skultéti Józsefet jelölte a tisztségre. A titkos szavazáson 10 érvényes voks érkezett. 4 igen, 5 nem és 1 tartózkodás. Mivel a jelölt nem kapta meg a szükséges többséget, az alpolgármester választás ezúttal is eredménytelenül zárult. Ennek következtében az alpolgármester illetményének megállapításáról szóló napirendet nem is tárgyalta a képviselőtestület. Augusztus 1-én már 38. alkalommal rendezik meg Jászberényben a nemzetközi mézvásárt és méhész találkozót, amely Magyarország egyik legjelentősebb méhészeti eseménye. A rendezvényre az ország minden részéből, sőt külföldről is érkeznek méhészek, szakemberek, érdeklődők. A vásár célja, hogy bemutassa a hazai mézek és a méhészeti termékek gazdag kínálatát, és felhívja a figyelmet a méhek természetben betöltött pótolhatatlan szerepére. A látogatók különféle akár hás, repce, selyemfű és vegyes virágmézeket is megkóstolhatnak, de mézbor, propolisz, virágpor és más méhészeti különlegességek is várják az érdeklődőket. A szakmai programok között előadások, bemutatók és méhészeti eszközök kiállítása is szerepel. A rendezvényen a legkorszerűbb méhészeti gépeket és felszereléseket is megismerhetik a szakemberek. A családok egész nap kézműves foglalkozások, mézes kalácsdíszítés, gyermekprogramok és élő méhcsalád bemutatón vehetnek részt, ahol biztonságos körülmények között ismerhetik meg a méhek életét. A népművészeti kirakodó vásárban kézzel készített portékek közül válogathatnak majd a látogatók. A napot kulturális műsorok, táncbemutatók és könnyű zenei fellépések is színesítik. Második alkalommal rendezte meg a Séta az orvossal programot a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház egészségfejlesztési irodája. A résztvevők július 20-án a kórház régi bejáratánál gyülekeztek. A program témája ezúttal az egészséges alvás volt. A séta előtt dr. Földházi Krisztina házi orvos, belgyógyász és életmód orvos tartott ismeretterjesztő előadást. A doktornő hangsúlyozta, hogy az alvás az egészséges életmód egyik legfontosabb alappillére. Elmondta, hogy a megfelelő pihenés során a szervezet testileg és szellemileg is regenerálódik. Az alvás minősége számos betegség megelőzésében is fontos szerepet játszik. Ha valaki tartósan keveset alszik, megemelkedhet a stressz hormonok szintje, és nőhet a magas vérnyomás kialakulásának kockázata. Ez hosszú távon szív- és érrendszeri betegségekhez is vezethet. Az előadáson az is elhangzott, hogy a rossz alvás az étvágyat is befolyásolja. Ilyenkor nagyobb az esélye annak, hogy valaki zsírosabb és cukrosabb ételeket fogyaszt. Ez hozzájárulhat a túlsúly és a cukorbetegség kialakulásához is. A szakember szerint felnőtt korban naponta 7-9 óra alvásra van szükség. A rendszeresen 5-6 óránál kevesebb alvás bizonyítottan egészségkárosító. A hálószobában az ideális hőmérséklet körülbelül 20 fok, emelte ki a szakember. Az előadás után mintegy 50 érdeklődő indult közös sétára, ahol útközben is feltehették kérdéseiket a doktornőnek. Holnap 13 fokra ébredünk a jásságban, és délután 27 fok valószínű. Alapvetően szép időnk lesz szombaton, kissé felhőségbolt mellett mérsékelt lesz a szél. Csapadékot a meteorológusok csak Sárospatak és Nyíregyháza térségébe jósolnak. Vasárnap viszont szinte már mindenhol kelhet az esernyő, délnyugat-nyugat felől felhők sodródnak Magyarország fölé, és több helyen ezek a felhők össze is állnak. Nyugat felől egyre nagyobb eséllyel alakulnak majd ki vasárnap záporok, zivatarok, a déli-délnyugati szél is megélénkül majd. A hét utolsó napján 26-32 fok valószínű, nálunk 31 lesz a maximum. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Sagabona con Johnny Wayne. Sagabona.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Folytatódik a kellemes nyári idő. Vizsgálják a választás után odaítélt állami támogatásokat is. Megtisztították a fekete köröst a szennyeződéstől. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Minisztériumi vizsgálat indult a parlamenti választás után 3 nappal megítélt 500 millió forintos támogatás miatt, amelyet a Magyar Turán Alapítvány kapott a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól, közölte a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin hozzátette, a szervezet egy levélben köszönte meg Orbán Viktor és Lezsák Sándor személyes közbenjárását a támogatáshoz, és azt is írják, az alapítvány minden tagja aktívan tevékenykedett a korábbi kormány hatalomra kerüléséért. Az államtitkár elmondta azt is, hogy Hankó Balázs miniszter tárcája közvetlenül a választások előtt és után összesen 3 milliárd forint értékben ítélt meg támogatásokat különböző szervezeteknek. Ezek jogszerűségét és a közpénzek felhasználását vizsgálják, és ha szükséges, megteszik a jogi lépéseket. Menesztette a Magyar Természettudományi Múzeum, az Országos Széchenyi Könyvtár és az Iparművészeti Múzeum vezetőjét a kultúráért is felelős miniszter. A döntés megelőzte, hogy a tárca háttér intézményeinek átfogó átvilágítása során meghallgatták az intézményvezetőket, az üzemi tanácsokat, az érdekképviseleteket és a munkavállalókat. Közölték azt is, hogy elkezdték a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központ decentralizációjának előkészítését is, hogy a tagintézmények szakmai önállósággal működhessenek tovább. Ságódi Attila, a Paks 2 atomerőmű ZRT új vezérigazgatója, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, hogy az új vezérigazgatótól elvárja az átlátható irányítást, a költséghatékony projektmegvalósítást, valamint a nukleáris biztonság legmagasabb szintű érvényesülésének biztosítását. Nagy összegű fejlesztésre készül Esztergomi gyárában a Suzuki. A 76 milliárd forintos beruházás az elektromos járművek és akkumulátor csomagok gyártását is érinti, közölte szintén a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, hogy a fejlesztés célja, hogy több magyar beszállítót és mérnököt, több kutatásfejlesztést és szorosabb egyetemi együttműködést hozzon. Eltávolították a Románia felől érkezett szennyezőanyagot a fekete körösről, tájékoztatott a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság. Az előző nap talált uszadék vélhetően marha fekália volt, a vízmintákból laboratóriumi vizsgálat mutatja ki, volt-e baktériumfertőzés. A terjedés megakadályozására telepített merülőfalat egyelőre a helyszínen hagyták. Egyelőre horgászati és halászati tilalom érvényes a folyó magyarországi szakaszán, és tilos fürdeni a Gyulai és a Dobozi Szabadstrandnál. Országszerte napos idő várható kevés fátyol és gomoly felhővel, csak az északkeleti határszélen lehet egy-egy zápor. A Nyugat-Dunántúlon lehetnek kisebb széllökések. A hajnali 9-15 fok után napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap sok helyen 30 foknál is melegebb lesz, de záporokra, zivatarokra is számítani kell.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: 38. alkalommal rendezik meg Jászberényben a nemzetközi mézvásárt és méhész találkozót. Rendkívüli ülést tartott az önkormányzat. Együtt sétáltak az orvossal. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Második alkalommal rendezte meg a Séta az orvossal programot a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház egészségfejlesztési irodája. A résztvevők július 20-án a kórház régi bejáratánál gyülekeztek. A program témája ezúttal az egészséges alvás volt. A séta előtt dr. Földházi Krisztina házi orvos, belgyógyász és életmód orvos tartott ismeretterjesztő előadást. A doktornő hangsúlyozta, hogy az alvás az egészséges életmód egyik legfontosabb alappillére. Elmondta, hogy a megfelelő pihenés során a szervezet testileg és szellemileg is regenerálódik. Az alvás minősége számos betegség megelőzésében is fontos szerepet játszik. Ha valaki tartósan keveset alszik, megemelkedhet a stressz hormonok szintje, és nőhet a magas vérnyomás kialakulásának kockázata. Ez hosszú távon szív- és érrendszeri betegségekhez is vezethet. Az előadáson az is elhangzott, hogy a rossz alvás az étvágyat is befolyásolja. Ilyenkor nagyobb az esélye annak, hogy valaki zsírosabb és cukrosabb ételeket fogyaszt. Ez hozzájárulhat a túlsúly és a cukorbetegség kialakulásához is. A szakember szerint felnőtt korban naponta 7-9 óra alvásra van szükség. A rendszeresen 5-6 óránál kevesebb alvás bizonyítottan egészségkárosító. A hálószobában az ideális hőmérséklet körülbelül 20 fok, emelte ki a szakember. Az előadás után mintegy 50 érdeklődő indult közös sétára, ahol útközben is feltehették kérdéseiket a doktornőnek. Rendkívüli ülést tartott a napokban a Jászberényi Városi Önkormányzat képviselő testülete. A tanácskozásnak a Városháza emeleti tanácsterme adott otthont. A nyári szünet ellenére a 15 képviselőből 10 megjelent, így a testület határozatképes volt. Az ülésre eredetileg 4 napi rendi pont került, de végül csak 3-at tárgyaltak. Elsőként a Lehel termálfürdő átadás átvételéhez kapcsolódó pénzügyi elszámolásról döntöttek. Az önkormányzat és a korábbi üzemeltetők között sikerült lezárni az átadás folyamatát, hangzott el. A megállapodás értelmében az önkormányzat közel 60 millió forintot fizet az értéknövelő beruházások elszámolása miatt a Lehel termálfürdő non-profit Kft.-nek. Az ülésen elhangzott, hogy a fürdő jelenlegi napi bevétele egyelőre elmarad a tervezettől. Ugyanakkor a szakemberek szerint a létesítmény legnagyobb bevételei várhatóan az őszi és a téli időszakban a fedett úszoda működésével érkeznek majd. A képviselő testület végül egyhangulag elfogadta az előterjesztést. A testület több támogatás odaítéléséről is döntött. A Csángó Fesztivált szervező folklor-kulturális közalapítvány a korábban megítélt 16 millió forint mellé további 10 millió forintos vissza nem térítendő támogatást kapott. A Kolibri Ese 200 ezer forintos támogatásba részesül, amelyet a klub barcelóniai versenyen induló 8 fős csapatának utazására fordítanak. A 13. Kárpátháza konferencia megrendezését a képviselők 1 millió forinttal segítik. Az ülés egyik legfontosabb témája az alpolgármester megválasztása volt. Budai Lórend polgármester ismét Skultéti Józsefet jelölte a tisztségre. A titkos szavazáson 10 érvényes voks érkezett. 4 igen, 5 nem és 1 tartózkodás. Mivel a jelölt nem kapta meg a szükséges többséget, az alpolgármester választás ezúttal is eredménytelenül zárult. Ennek következtében az alpolgármester illetményének megállapításáról szóló napirendet nem is tárgyalta a képviselőtestület. Augusztus 1-én már 38. alkalommal rendezik meg Jászberényben a nemzetközi mézvásárt és méhész találkozót, amely Magyarország egyik legjelentősebb méhészeti eseménye. A rendezvényre az ország minden részéből, sőt külföldről is érkeznek méhészek, szakemberek, érdeklődők. A vásár célja, hogy bemutassa a hazai mézek és a méhészeti termékek gazdag kínálatát, és felhívja a figyelmet a méhek természetben betöltött pótolhatatlan szerepére. A látogatók különféle akát, hás, repce, selyemfű és vegyes virágmézeket is megkóstolhatnak, de mézbor, propolisz, virágpor és más méhészeti különlegességek is várják az érdeklődőket. A szakmai programok között előadások, bemutatók és méhészeti eszközök kiállítása is szerepel. A rendezvényen a legkorszerűbb méhészeti gépeket és felszereléseket is megismerhetik a szakemberek. A családok egész nap kézműves foglalkozások, mézes kalács díszítés, gyermekprogramok és élő méh család bemutatók bemutatón vehetnek részt, ahol biztonságos körülmények között ismerhetik meg a méhek életét. A népművészeti kirakodó vásárban kézzel készített portékek közül válogathatnak majd a látogatók. A napot kulturális műsorok, táncbemutatók és könnyű zenei fellépések is színesítik. Holnap 13 fokra ébredünk a jásságban, és délután 27 fok valószínű. Alapvetően szép időnk lesz szombaton, kissé felhőségbolt mellett mérsékelt lesz a szél. Csapadékot a meteorológusok csak Sárospatak és Nyíregyháza térségébe jósolnak. Vasárnap viszont szinte már mindenhol kelhet az esernyő, délnyugat-nyugat felől felhők sodródnak Magyarország fölé, és több helyen ezek a felhők össze is állnak. Nyugat felől egyre nagyobb eséllyel alakulnak majd ki vasárnap, záporok, zivatarok, a déli délnyugati szél is megélénkül majd. A hét utolsó napján 26-32 fok valószínű, nálunk 31 lesz a maximum. Szendi Hajnit hallott a Trio FM híreivel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Folytatódik a kellemes nyári idő. Kevesebben dolgoznak, mint egy éve. Egész hétvégén fokozott a rendőri jelenlét a Hungaroring környékén. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Csökkent a foglalkoztatottak száma a múlt hónapban. A KSH adatai szerint 4.646.000-en dolgoztak júniusban, ami 66.000-rel kevesebb az egy évvel korábbinál. A regisztrált munkanélküliek száma május óta 5.200-zal 214.000-re nőtt, a munkanélküliségi ráta pedig 4,4% volt. Az álláskeresők átlagosan valamivel több mint egy év alatt találnak új munkahelyet. Nagy összegű fejlesztésre készül Esztergomi gyárában a Suzuki. A 76 milliárd forintos beruházás az elektromos járművek és akkumulátorcsomagok gyártását is érinti, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, hogy a fejlesztés célja, hogy több magyar beszállítót és mérnököt, több kutatás-fejlesztést és szorosabb egyetemi együttműködést hozzon. Szakértői egyeztetést tartanak augusztusban a planetárium jövőjéről, jelentette be a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán közölte, hogy szeretnének egy olyan koncepciót kialakítani és a kormány elé terjeszteni, amely lehetővé teszi a 2017-ben bezárt csillagvizsgáló újranyitását. Több opciót is vizsgálnak majd, az ideiglenes újranyitástól a felújításon át egy teljesen új, modern tudományos múzeumi és élményközpontig. Eltávolították a Románia felől érkezett szennyező anyagot a fekete körösről, tájékoztatott a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság. Az előző nap talált úszadék vélhetően marha fekália volt, a vízmintákból laboratóriumi vizsgálat mutatja ki, volt a baktériumfertőzés. A Békés megyei kormányhivatal általános horgászati és halászati tilalmat rendelt el a fekete körös teljes magyarországi szakaszán, valamint egyelőre tilos fürdeni a gyulai és a dobozi szakasz szabad strandjain. Súlyos hajóbaleset történt péntek hajnalban a bécsi Freudenau vízerőmű zsilipjénél. Egy dunai szállodahajó a fedélzetén 200 emberrel a zsilip előtti kikötőfalnak és a zsilip kapunak ütközött. A hajóor megsérült, de nem keletkezett lék a járművön, és senki nem esett a Dunába. 14-en könnyebben megsérültek, közülük 6 embert vittek kórházba. A bécsi tűzoltóság nagy erőkkel vonult ki, emelőkosárral és hajókkal juttatták partra a fedélzeten tartózkodókat. A rendőrség gondatlanságból okozott testi sértés gyanúja miatt nyomoz. Folyamatos a rendőri jelenlét a hétvégi Forma 1-es Magyar Nagydíj ideje alatt. A versenypálya körül a közlekedést segítik és járőröznek is, helikopterrel is figyelik a helyszínt. A Hungaroringre tartóktól azt kérik, hogy időben induljanak el, kövessék a rendőri jelzéseket és csak a kijelölt parkolókat használják. Országszerte napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csak az északkeleti határszélen lehet egy-egy zápor. A hajnali 9-15 fok után napközben 25-30 fok valószínű. Vasárnap sok helyen 30 foknál is melegebb lesz, de záporokra, zivatarokra is számítani lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Együtt sétáltak az orvossal. Rendkívüli ülést tartott az önkormányzat. 38. alkalommal rendezik meg Jászberényben a nemzetközi mézvásárt és méhész találkozót. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Második alkalommal rendezte meg a Séta az orvossal programot a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház egészségfejlesztési irodája. A résztvevők július 20-án a kórház régi bejáratánál gyülekeztek. A program témája ezúttal az egészséges alvás volt. A séta előtt dr. Földházi Krisztina házi orvos, belgyógyász és életmód orvos tartott ismeretterjesztő előadást. A doktornő hangsúlyozta, hogy az alvás az egészséges életmód egyik legfontosabb alappillére. Elmondta, hogy a megfelelő pihenés során a szervezet testileg és szellemileg is regenerálódik. Az alvás minősége számos betegség megelőzésében is fontos szerepet játszik. Ha valaki tartósan keveset alszik, megemelkedhet a stresszhormonok szintje, és nőhet a magas vérnyomás kialakulásának kockázata. Ez hosszú távon szív- és érrendszeri betegségekhez is vezethet. Az előadáson az is elhangzott, hogy a rossz alvás az étvágyat is befolyásolja. Ilyenkor nagyobb az esélye annak, hogy valaki zsírosabb és cukrosabb ételeket fogyaszt. Ez hozzájárulhat a túlsúly és a cukorbetegség kialakulásához is. A szakember szerint felnőtt korban naponta 7-9 óra alvásra van szükség. A rendszeresen 5-6 óránál kevesebb alvás bizonyítottan egészségkárosító. A hálószobában az ideális hőmérséklet körülbelül 20 fok, emelte ki a szakember. Az előadás után mintegy 50 érdeklődő indult közös sétára, ahol útközben is feltehették kérdéseiket a doktornőnek. Rendkívüli ülést tartott a napokban a Jászberényi Városi Önkormányzat képviselő testülete. A tanácskozásnak a Városháza emeleti tanácsterme adott otthont. A nyári szünet ellenére a 15 képviselőből 10 megjelent, így a testület határozatképes volt. Az ülésre eredetileg 4 napi rendi pont került, de végül csak 3-at tárgyaltak. Elsőként a Lehel termálfürdő átadás átvételéhez kapcsolódó pénzügyi elszámolásról döntöttek. Az önkormányzat és a korábbi üzemeltetők között sikerült lezárni az átadás folyamatát, hangzott el. A megállapodás értelmében az önkormányzat közel 60 millió forintot fizet az értéknövelő beruházások elszámolása miatt a Lehel Termálfürdő Nonprofit Kft.-nek. Az ülésen elhangzott, hogy a fürdő jelenlegi napi bevétele egyelőre elmarad a tervezettől. Ugyanakkor a szakemberek szerint a létesítmény legnagyobb bevételei várhatóan az őszi és a téli időszakban a fedett úszoda működésével érkeznek majd. A képviselő testület végül egyhangulag elfogadta az előterjesztést. A testület több támogatás odaítéléséről is döntött. A Csángó Fesztivált szervező folklor-kulturális közalapítvány a korábban megítélt 16 millió forint mellé további 10 millió forintos vissza nem térítendő támogatást kapott. A Kolibri Ese 200 ezer forintos támogatásba részesül, amelyet a klub barcelóniai versenyen induló 8 fős csapatának utazására fordítanak. A 13. Kárpátháza konferencia megrendezését a képviselők 1 millió forinttal segítik. Az ülés egyik legfontosabb témája az alpolgármester megválasztása volt. Budai Lórend polgármester ismét Skultéti Józsefet jelölte a tisztségre. A titkos szavazáson 10 érvényes voks érkezett. 4 igen, 5 nem és 1 tartózkodás. Mivel a jelölt nem kapta meg a szükséges többséget, az alpolgármester választás ezúttal is eredménytelenül zárult. Ennek következtében az alpolgármester illetményének megállapításáról szóló napirendet nem is tárgyalta a képviselőtestület. Augusztus 1-én már 38. alkalommal rendezik meg Jászberényben a nemzetközi mézvásárt és méhész találkozót, amely Magyarország egyik legjelentősebb méhészeti eseménye. A rendezvényre az ország minden részéből, sőt külföldről is érkeznek méhészek, szakemberek, érdeklődők. A vásár célja, hogy bemutassa a hazai mézek és a méhészeti termékek gazdag kínálatát, és felhívja a figyelmet a méhek természetben betöltött pótolhatatlan szerepére. A látogatók különféle akár hás, repce, selyemfű és vegyes virágmézeket is megkóstolhatnak, de mézbor, propolisz, virágpor és más méhészeti különlegességek is várják az érdeklődőket. A szakmai programok között előadások, bemutatók és méhészeti eszközök kiállítása is szerepel. A rendezvényen a legkorszerűbb méhészeti gépeket és felszereléseket is megismerhetik a szakemberek. A családok egész nap kézműves foglalkozások, mézes kalács díszítés, gyermekprogramok és élő méh család bemutatók bemutatón vehetnek részt, ahol biztonságos körülmények között ismerhetik meg a méhek életét. A népművészeti kirakodó vásárban kézzel készített portékek közül válogathatnak majd a látogatók. A napot kulturális műsorok, táncbemutatók és könnyű zenei fellépések is színesítik. Holnap 13 fokra ébredünk a jásságban, és délután 27 fok valószínű. Alapvetően szép időnk lesz szombaton, kissé felhőségbolt mellett mérsékelt lesz a szél. Csapadékot a meteorológusok csak Sárospatak és Nyíregyháza térségébe jósolnak. Vasárnap viszont szinte már mindenhol kelhet az esernyő, délnyugat-nyugat felől felhők sodródnak Magyarország fölé, és több helyen ezek a felhők össze is állnak. Nyugat felől egyre nagyobb eséllyel alakulnak majd ki vasárnap, záporok, zivatarok, a déli-délnyugati szél is megélénkül majd. A hét utolsó napján 26-32 fok valószínű, nálunk 31 lesz a maximum. Szendi Hajnit hall a Trio FM híreivel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: 97.7 Trio FM. Mellette szól.
1: Azt hiszem, hogy vagyunk olyan kapcsolatban, hogy erről beszéltek.

0: megtalálsz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A Trio FM hírei.
3: Folytatódik a kellemes nyári idő. Új vezérigazgatója van a Paks 2 atomerőmű ZRT-nek. Nagy érdeklődés mellett kezdték a szabad edzéseket a Hungaroringen. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Ságódi Attila a Paks 2 atomerőmű ZRT új vezérigazgatója, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István azt írta, Ságódi Attila a vállalatvezetés és az energiaszektor területén szerzett több mint 25 éves tapasztalatával, valamint a nukleáris technológiák terén felhalmozott szakértelmével kivételesen felkészült a projekt következő szakaszának irányítására. A tárcavezető hozzátette, az új vezérigazgatótól elvárja az átlátható irányítást, a költséghatékony projekt megvalósítást, valamint a nukleáris biztonság legmagasabb szintű érvényesülésének biztosítását. Látványos mérföldkőhöz érkezett a déli körvasút építése. A napokban a helyére kerül a Soroksári út fölé az új 2500 tonnás, 109 méter hosszú acélhíd, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy a környéken forgalomkorlátozásokra és terelésekre kell számítani a hétvégén, de a közösségi közlekedés végig biztosított marad. A tárcavezető emlékeztetett, hogy a déli körvasút elkészültével több elővárosi és távolsági vonat közlekedhet majd Budapesten, és gyorsabb, megbízhatóbb vasúti kapcsolat jön létre az ország több térsége felé. Bezár az oroszlányi hulladékkezelő, miután a másodfokú környezetvédelmi hatóság visszavonta a vértesi környezetgazdálkodási Kft. Telephelyének környezetvédelmi engedélyét, és azonnali hatállyal megtiltotta a tevékenység folytatását. Az élő környezetért felelős minisztérium államtitkára közölte azt is, hogy a létesítmény végleges megszüntetésére vonatkozó terveket szeptember végéig kell benyújtaniuk a hatóságoknak. Bögi Viktória tájékoztatása szerint a vizsgálatok feltárták, hogy a telephelyen a környező talajt és a felszín alatti vizeket is folyamatosan veszélyeztető anyagot állítottak elő. Többszöri benzolszennyezés és olajkiömlés is történt a telepen. Már pénteken nagy volt a pörgés a Hungaroringen, az első Forma 1-es szabad edzésekre sok drukker érkezett a világ minden tájáról. A pilóták a főépületnél lévő szurkolói zóna színpadán adtak interjúkat. Az itt lévő 12-es kanyar mostantól hivatalosan Michael Schumacher nevét viseli. A csapatok vendégeiket fogadták és vezették körbe a paddockban és a boxokban. A 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjon szombaton a harmadik gyakorlást az időmérő követi majd. A 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjon szombaton a harmadik gyakorlást az időmérő követi majd, a futam pedig vasárnap 15 órakor kezdődik. Az M3-as strádán Mogyorod térségében egész hétvégén megnövekedett forgalomra kell számítani. Országszerte napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csak az északkeleti határszélen lehet egy-egy zápor. A Nyugat-Dunántúlon lehetnek kisebb széllökések. A hajnali 9-15 fok után napközben 25-30 fok várható. Vasárnap sok helyen 30 foknál is melegebb lesz, de záporokra, zivatarokra is számítani lehet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most!
5: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Összeszedtem magamat a padlóról már párszor. Ömlött rám az ápor, de esernyő volt pár szó. Nem jártam a Yale-re, s nem jártam a Harvard.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: 38. alkalommal rendezik meg Jászberényben a nemzetközi mézvásárt és méhész találkozót. Rendkívüli ülést tartott az önkormányzat. Együtt sétáltak az orvossal. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Augusztus 1-én már 38. alkalommal rendezik meg Jászberényben a nemzetközi mézvásárt és méhész találkozót, amely Magyarország egyik legjelentősebb méhészeti eseménye. A rendezvényre az ország minden részéből, sőt külföldről is érkeznek méhészek, szakemberek, érdeklődők. A vásár célja, hogy bemutassa a hazai mézek és a méhészeti termékek gazdag kínálatát, és felhívja a figyelmet a méhek természetben betöltött pótolhatatlan szerepére. A látogatók különféle akár hás, repce, selyemfű és vegyes virágmézeket is megkóstolhatnak, de mézbor, propolisz, virágpor és más méhészeti különlegességek is várják az érdeklődőket. A szakmai programok között előadások, bemutatók és méhészeti eszközök kiállítása is szerepel. A rendezvényen a legkorszerűbb méhészeti gépeket és felszereléseket is megismerhetik a szakemberek. A családok egész nap kézműves foglalkozások, mézes kalácsdíszítés, gyermekprogramok és élő méhcsalád bemutatón vehetnek részt, ahol biztonságos körülmények között ismerhetik meg a méhek életét. A népművészeti kirakodó vásárban kézzel készített portékek közül válogathatnak majd a látogatók. A napot kulturális műsorok, táncbemutatók és könnyű zenei fellépések is színesítik. Rendkívüli ülést tartott a napokban a Jászberényi Városi Önkormányzat képviselőtestülete. A tanácskozásnak a Városháza emeleti tanácsterme adott otthont. A nyári szünet ellenére a 15 képviselőből 10 megjelent, így a testület határozatképes volt. Az ülésre eredetileg 4 napi rendi pont került, de végül csak 3-at tárgyaltak. Elsőként a Lehel termálfürdő átadás átvételéhez kapcsolódó pénzügyi elszámolásról döntöttek. Az önkormányzat és a korábbi üzemeltetők között sikerült lezárni az átadás folyamatát, hangzott el. A megállapodás értelmében az önkormányzat közel 60 millió forintot fizet az értéknövelő beruházások elszámolása miatt a Lehel Termálfürdő Nonprofit Kft.-nek. Az ülésen elhangzott, hogy a fürdő jelenlegi napi bevétele egyelőre elmarad a tervezettől. Ugyanakkor a szakemberek szerint a létesítmény legnagyobb bevételei várhatóan az őszi és a téli időszakban a fedett úszoda működésével érkeznek majd. A képviselőtestület végül egyhangulag elfogadta az előterjesztést. A testület több támogatás odaítéléséről is döntött. A Csángó Fesztivált szervező folklórkulturális közalapítvány a korábban megítélt 16 millió forint mellé további 10 millió forintos visszanemtérítendő támogatást kapott. A Kolibri Esze 200 ezer forintos támogatásba részesül, amelyet a klub barcelóniai versenyen induló 8 fős csapatának utazására fordítanak. A 13. Kárpátháza konferencia megrendezését a képviselők 1 millió forinttal segítik. Az ülés egyik legfontosabb témája az alpolgármester megválasztása volt. Budai Lórend polgármester ismét Skultéti Józsefet jelölte a tisztségre. A titkos szavazáson 10 érvényes voks érkezett. 4 igen, 5 nem és 1 tartózkodás. Mivel a jelölt nem kapta meg a szükséges többséget, az alpolgármester választás ezúttal is eredménytelenül zárult. Ennek következtében az alpolgármester illetményének megállapításáról szóló napirendet nem is tárgyalta a képviselőtestület. Második alkalommal rendezte meg a Séta az orvossal programot a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház egészségfejlesztési irodája. A résztvevők július 20-án a kórház régi bejáratánál gyülekeztek. A program témája ezúttal az egészséges alvás volt. A séta előtt dr. Földházi Krisztina házi orvos, belgyógyász és életmód orvos tartott ismeretterjesztő előadást. A doktornő hangsúlyozta, hogy az alvás az egészséges életmód egyik legfontosabb alappillére. Elmondta, hogy a megfelelő pihenés során a szervezet testileg és szellemileg is regenerálódik. Az alvás minősége számos betegség megelőzésében is fontos szerepet játszik. Ha valaki tartósan keveset alszik, megemelkedhet a stressz hormonok szintje, és nőhet a magas vérnyomás kialakulásának kockázata. Ez hosszú távon szív- és érrendszeri betegségekhez is vezethet. Az előadáson az is elhangzott, hogy a rossz alvás az étvágyat is befolyásolja. Ilyenkor nagyobb az esélye annak, hogy valaki zsírosabb és cukrosabb ételeket fogyaszt. Ez hozzájárulhat a túlsúly és a cukorbetegség kialakulásához is. A szakember szerint felnőtt korban naponta 7-9 óra alvásra van szükség. A rendszeresen 5-6 óránál kevesebb alvás bizonyítottan egészségkárosító. A hálószobában az ideális hőmérséklet körülbelül 20 fok, emelte ki a szakember. Az előadás után mintegy 50 érdeklődő indult közös sétára, ahol útközben is feltehették kérdéseiket a doktornőnek. Holnap 13 fokra ébredünk a jásságban, és délután 27 fok valószínű. Alapvetően szép időnk lesz szombaton, kissé felhőségbolt mellett mérsékelt lesz a szél. Csapadékot a meteorológusok csak Sárospatak és Nyíregyháza térségébe jósolnak. Vasárnap viszont szinte már mindenhol kelhet az esernyő, délnyugat-nyugat felől felhők sodródnak Magyarország fölé, és több helyen ezek a felhők össze is állnak. Nyugat felől egyre nagyobb eséllyel alakulnak majd ki vasárnap záporok, zivatarok, a déli-délnyugati szél is megélénkül majd. A hét utolsó napján 26-32 fok valószínű, nálunk 31 lesz a maximum. Szendi Hajnit hallott a Trio FM híreivel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Dalok, amik életre keltik az emlékeket. Trio Turmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Folytatódik a kellemes nyári idő. Vizsgálják a választás után odaítélt állami támogatásokat is. Megtisztították a fekete köröst a szennyeződéstől. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Minisztériumi vizsgálat indult a parlamenti választás után 3 nappal megítélt 500 millió forintos támogatás miatt, amelyet a Magyar Turán Alapítvány kapott a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól, közölte a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin hozzátette, a szervezet egy levélben köszönte meg Orbán Viktor és Lezsák Sándor személyes közbenjárását a támogatáshoz, és azt is írják, az alapítvány minden tagja aktívan tevékenykedett a korábbi kormány hatalomra kerüléséért. Az államtitkár elmondta azt is, hogy Hankó Balázs miniszter közvetlenül a választások előtt és után összesen 3 milliárd forint értékben ítélt meg támogatásokat különböző szervezeteknek. Ezek jogszerűségét és a közpénzek felhasználását vizsgálják, és ha szükséges, megteszik a jogi lépéseket. Menesztette a Magyar Természettudományi Múzeum az Országos Széchenyi Könyvtár és az Iparművészeti Múzeum vezetőjét a kultúráért is felelős miniszter. A döntés megelőzte, hogy a tárca háttér intézményeinek átfogó átvilágítása során meghallgatták az intézményvezetőket, az üzemi tanácsokat, az érdekképviseleteket és a munkavállalókat. Közölték azt is, hogy elkezdték a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központ decentralizációjának előkészítését is, hogy a tagintézmények szakmai önállósággal működhessenek tovább. Ságódi Attila, a Paks 2 atomerőmű ZRT új vezérigazgatója, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, hogy az új vezérigazgatótól elvárja az átlátható irányítást, a költséghatékony projektmegvalósítást, valamint a nukleáris biztonság legmagasabb szintű érvényesülésének biztosítását. Nagy összegű fejlesztésre készül Esztergomi gyárában a Suzuki. A 76 milliárd forintos beruházás az elektromos járművek és akkumulátor csomagok gyártását is érinti, közölte szintén a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, hogy a fejlesztés célja, hogy több magyar beszállítót és mérnököt, több kutatásfejlesztést és szorosabb egyetemi együttműködést hozzon. Eltávolították a Románia felől érkezett szennyezőanyagot a fekete körösről, tájékoztatott a Körös Vidéki Vízügyi Igazgatóság. Az előző nap talált uszadék vélhetően marha fekália volt, a vízmintákból laboratóriumi vizsgálat mutatja ki, volt a baktériumfertőzés. A terjedés megakadályozására telepített merülőfalat egyelőre a helyszínen hagyták. Egyelőre horgászati és halászati tilalom érvényes a folyó magyarországi szakaszán, és tilos fürdeni a gyulai és a dobozi szabadstrandnál. Országszerte napos idő várható kevés fátyol és gomoly felhővel. Csak az északkeleti határszélen lehet egy-egy zápor. A Nyugat-Dunántúlon lehetnek kisebb széllökések. A hajnali 9-15 fok után napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap sok helyen 30 foknál is melegebb lesz, de záporokra, zivatarokra is számítani kell.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Trio Tour Mix. A múlt és a jelen slágerei egy helyen. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.
1: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

0: long, long time.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
3: 38. alkalommal rendezik meg Jászberényben a nemzetközi mézvásárt és méhész találkozót. Rendkívüli ülést tartott az önkormányzat. Együtt sétáltak az orvossal. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Rendkívüli ülést tartott a napokban a Jászberényi Városi Önkormányzat képviselő testülete. A tanácskozásnak a Városháza emeleti tanácsterme adott otthont. A nyári szünet ellenére a 15 képviselőből 10 megjelent, így a testület határozatképes volt. Az ülésre eredetileg 4 napi rendi pont került, de végül csak 3-at tárgyaltak. Elsőként a Lehel termálfürdő átadás átvételéhez kapcsolódó pénzügyi elszámolásról döntöttek. Az önkormányzat és a korábbi üzemeltető között sikerült lezárni az átadás folyamatát, hangzott el. A megállapodás értelmében az önkormányzat közel 60 millió forintot fizet az értéknövelő beruházások elszámolása miatt a Lehel Termálfürdő Nonprofit Kft.-nek. Az ülésen elhangzott, hogy a fürdő jelenlegi napi bevétele egyelőre elmarad a tervezettől. Ugyanakkor a szakemberek szerint a létesítmény legnagyobb bevételei várhatóan az őszi és a téli időszakban a fedett úszoda működésével érkeznek majd. A képviselőtestület végül egyhangulag elfogadta az előterjesztést. A testület több támogatás odaítéléséről is döntött. A Csángó Fesztivált szervező folklor-kulturális közalapítvány a korábban megítélt 16 millió forint mellé további 10 millió forintos vissza nem térítendő támogatást kapott. A Kolibri Esze 200 ezer forintos támogatásba részesül, amelyet a klub barcelóniai versenyen induló 8 fős csapatának utazására fordítanak. A 13. Kárpátháza konferencia megrendezését a képviselők 1 millió forinttal segítik. Az ülés egyik legfontosabb témája az alpolgármester megválasztása volt. Budai Lórend polgármester ismét Skultéti Józsefet jelölte a tisztségre. A titkos szavazáson 10 érvényes voks érkezett. 4 igen, 5 nem és 1 tartózkodás. Mivel a jelölt nem kapta meg a szükséges többséget, az alpolgármester választás ezúttal is eredménytelenül zárult. Ennek következtében az alpolgármester illetményének megállapításáról szóló napirendet nem is tárgyalta a képviselőtestület. Augusztus 1-én már 38. alkalommal rendezik meg Jászberényben a nemzetközi mézvásárt és méhész találkozót, amely Magyarország egyik legjelentősebb méhészeti eseménye. A rendezvényre az ország minden részéből, sőt külföldről is érkeznek méhészek, szakemberek, érdeklődők. A vásár célja, hogy bemutassa a hazai mézek és a méhészeti termékek gazdag kínálatát, és felhívja a figyelmet a méhek természetben betöltött pótolhatatlan szerepére. A látogatók különféle akát, hás, repce, selyemfű és vegyes virágmézeket is megkóstolhatnak, de mézbor, propolisz, virágpor és más méhészeti különlegességek is várják az érdeklődőket. A szakmai programok között előadások, bemutatók és méhészeti eszközök kiállítása is szerepel. A rendezvényen a legkorszerűbb méhészeti gépeket és felszereléseket is megismerhetik a szakemberek. A családok egész nap kézműves foglalkozások, mézes kalács díszítés, gyermekprogramok és élő méhcsalád bemutatón vehetnek részt, ahol biztonságos körülmények között ismerhetik meg a méhek életét. A népművészeti kirakodó vásárban kézzel készített portékek közül válogathatnak majd a látogatók. A napot kulturális műsorok, táncbemutatók és könnyű zenei fellépések is színesítik. Második alkalommal rendezte meg a Séta az orvossal programot a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház egészségfejlesztési irodája. A résztvevők július 20-án a kórház régi bejáratánál gyülekeztek. A program témája ezúttal az egészséges alvás volt. A séta előtt dr. Földházi Krisztina házi orvos, belgyógyász és életmód orvos tartott ismeretterjesztő előadást. A doktornő hangsúlyozta, hogy az alvás az egészséges életmód egyik legfontosabb alappillére. Elmondta, hogy a megfelelő pihenés során a szervezet testileg és szellemileg is regenerálódik. Az alvás minősége számos betegség megelőzésében is fontos szerepet játszik. Ha valaki tartósan keveset alszik, megemelkedhet a stressz hormonok szintje, és nőhet a magas vérnyomás kialakulásának kockázata. Ez hosszú távon szív- és érrendszeri betegségekhez is vezethet. Az előadáson az is elhangzott, hogy a rossz alvás az étvágyat is befolyásolja. Ilyenkor nagyobb az esélye annak, hogy valaki zsírosabb és cukrosabb ételeket fogyaszt. Ez hozzájárulhat a túlsúly és a cukorbetegség kialakulásához is. A szakember szerint felnőtt korban naponta 7-9 óra alvásra van szükség. A rendszeresen 5-6 óránál kevesebb alvás bizonyítottan egészségkárosító. A hálószobában az ideális hőmérséklet körülbelül 20 fok, emelte ki a szakember. Az előadás után mintegy 50 érdeklődő indult közös sétára, ahol útközben is feltehették kérdéseiket a doktornőnek. Holnap 13 fokra ébredünk a jásságban, és délután 27 fok valószínű. Alapvetően szép időnk lesz szombaton, kissé felhőségbolt mellett mérsékelt lesz a szél. Csapadékot a meteorológusok csak Sárospatak és Nyíregyháza térségébe jósolnak. Vasárnap viszont szinte már mindenhol kelhet az esernyő, délnyugat-nyugat felől felhők sodródnak Magyarország fölé, és több helyen ezek a felhők össze is állnak. Nyugat felől egyre nagyobb eséllyel alakulnak majd ki vasárnap záporok, zivatarok, a déli-délnyugati szél is megélénkül majd. A hét utolsó napján 26-32 fok valószínű, nálunk 31 lesz a maximum. Szendi Hajnit hall a Trio FM híreivel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Folytatódik a kellemes nyári idő. Kevesebben dolgoznak, mint egy éve. Egész hétvégén fokozott a rendőri jelenlét a Hungaroring környékén. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Csökkent a foglalkoztatottak száma a múlt hónapban. A KSH adatai szerint 4.646.000-en dolgoztak júniusban, ami 66.000-rel kevesebb az egy évvel korábbinál. A regisztrált munkanélküliek száma május óta 5.200-zal 214.000-re nőtt, a munkanélküliségi ráta pedig 4,4% volt. Az álláskeresők átlagosan valamivel több mint egy év alatt találnak új munkahelyet. Nagy összegű fejlesztésre készül Esztergomi gyárában a Suzuki. A 76 milliárd forintos beruházás az elektromos járművek és akkumulátorcsomagok gyártását is érinti, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, hogy a fejlesztés célja, hogy több magyar beszállítót és mérnököt, több kutatás-fejlesztést és szorosabb egyetemi együttműködést hozzon. Szakértői egyeztetést tartanak augusztusban a planetárium jövőjéről, jelentette be a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán közölte, hogy szeretnének egy olyan koncepciót kialakítani és a kormány elé terjeszteni, amely lehetővé teszi a 2017-ben bezárt csillagvizsgáló újranyitását. Több opciót is vizsgálnak majd, az ideiglenes újranyitástól a felújításon át egy teljesen új, modern tudományos múzeumi és élményközpontig. Eltávolították a Románia felől érkezett szennyezőanyagot a fekete körösről, tájékoztatott a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság. Az előző nap talált úszadék vélhetően marha fekália volt, a vízmintákból laboratóriumi vizsgálat mutatja ki, volt a baktériumfertőzés. A Békés megyei kormányhivatal általános horgászati és halászati tilalmat rendelt el a fekete körös teljes magyarországi szakaszán, valamint egyelőre tilos fürdeni a gyulai és a dobozi szakasz szabad strandjain. Súlyos hajóbaleset történt péntek hajnalban a bécsi Freudenau vízerőmű zsilipjénél. Egy dunai szállodahajó a fedélzetén 200 emberrel a zsilip előtti kikötőfalnak és a zsilip kapunak ütközött. A hajóor megsérült, de nem keletkezett lékajárművön és senki nem esett a Dunába. 14-en könnyebben megsérültek, közülük 6 embert vittek kórházba. A bécsi tűzoltóság nagy erőkkel vonult ki, emelőkosárral és hajókkal juttatták partra a fedélzeten tartózkodókat. A rendőrség gondatlanságból okozott testi sértés gyanúja miatt nyomoz. Folyamatos a rendőri jelenlét a hétvégi Forma 1-es Magyar Nagydíj ideje alatt. A versenypálya körül a közlekedést segítik és járőröznek is, helikopterrel is figyelik a helyszínt. A Hungaroringre tartóktól azt kérik, hogy időben induljanak el, kövessék a rendőri jelzéseket és csak a kijelölt parkolókat használják. Országszerte napos idő várható kevés fátyol és gomoly felhővel, csak az északkeleti határszélen lehet egy-egy zápor. A hajnali 9-15 fok után napközben 25-30 fok valószínű. Vasárnap sok helyen 30 foknál is melegebb lesz, de záporokra, zivatarokra is számítani lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix. Minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Folytatódik a kellemes nyári idő. Új vezérigazgatója van a Paks 2 atomerőmű ZRT-nek. Nagy érdeklődés mellett kezdték a szabad edzéseket a Hungaroringen. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Ságodi Attila, a Paks 2 atomerőmű ZRT új vezérigazgatója, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István azt írta, Ságodi Attila a vállalatvezetés és az energiaszektor területén szerzett több mint 25 éves tapasztalatával, valamint a nukleáris technológiák terén felhalmozott szakértelmével kivételesen felkészült a projekt következő szakaszának irányítására. A tárcavezető hozzátette, az új vezérigazgatótól elvárja az átlátható irányítást, a költséghatékony projekt megvalósítást, valamint a nukleáris biztonság legmagasabb szintű érvényesülésének biztosítását. Látványos mérföldkőhöz érkezett a déli körvasút építése. A napokban a helyére kerül a Soroksári út fölé az új 2500 tonnás, 109 méter hosszú acélhíd, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy a környéken forgalomkorlátozásokra és terelésekre kell számítani a hétvégén, de a közösségi közlekedés végig biztosított marad. A tárcavezető emlékeztetett, hogy a déli körvasút elkészültével több elővárosi és távolsági vonat közlekedhet majd Budapesten, és gyorsabb, megbízhatóbb vasúti kapcsolat jön létre az ország több térsége felé. Bezár az oroszlányi hulladékkezelő, miután a másodfokú környezetvédelmi hatóság visszavonta a vértesi környezetgazdálkodási Kft. Telephelyének környezetvédelmi engedélyét, és azonnali hatállyal megtiltotta a tevékenység folytatását. Az élő környezetért felelős minisztérium államtitkára közölte azt is, hogy a létesítmény végleges megszüntetésére vonatkozó terveket szeptember végéig kell benyújtaniuk a hatóságoknak. Bögi Viktória tájékoztatása szerint a vizsgálatok feltárták, hogy a telephelyen a környező talajt és a felszín alatti vizeket is folyamatosan veszélyeztető anyagot állítottak elő. Többszöri benzolszennyezés és olajkiömlés is történt a telepen. Már pénteken nagy volt a pörgés a Hungaroringen, az első Forma 1-es szabad edzésekre sok drukker érkezett a világ minden tájáról. A pilóták a főépületnél lévő szurkolói zóna színpadán adtak interjúkat. Az itt lévő 12-es kanyar mostantól hivatalosan Michael Schumacher nevét viseli. A csapatok vendégeiket fogadták és vezették körbe a paddockban és a boxokban. A 41. Forma 1-es Magyar Nagy Díjon szombaton a harmadik gyakorlást az időmérő követi majd. A 41. Forma 1-es Magyar Nagy Díjon szombaton a harmadik gyakorlást az időmérő követi majd, a futam pedig vasárnap 15 órakor kezdődik. Az M3-as strádán Mogyorod térségében egész hétvégén megnövekedett forgalomra kell számítani.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: kocsmában.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A Trio FM hírei.
3: Folytatódik a kellemes nyári idő. Kevesebben dolgoznak, mint egy éve. Egész hétvégén fokozott a rendőri jelenlét a Hungaroring környékén. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Csökkent a foglalkoztatottak száma a múlt hónapban. A KSH adatai szerint 4.646.000-en dolgoztak júniusban, ami 66.000-rel kevesebb az egy évvel korábbinál. A regisztrált munkanélküliek száma május óta 5.200-zal 214.000-re nőtt, a munkanélküliségi ráta pedig 4,4% volt. Az álláskeresők átlagosan valamivel több mint egy év alatt találnak új munkahelyet. Nagy összegű fejlesztésre készül esztergomi gyárában a Suzuki. A 76 milliárd forintos beruházás az elektromos járművek és akkumulátorcsomagok gyártását is érinti, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, hogy a fejlesztés célja, hogy több magyar beszállítót és mérnököt, több kutatásfejlesztést és szorosabb egyetemi együttműködést hozzon. Szakértői egyeztetést tartanak augusztusban a planetárium jövőjéről, jelentette be a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán közölte, hogy szeretnének egy olyan koncepciót kialakítani és a kormány elé terjeszteni, amely lehetővé teszi a 2017-ben bezárt csillagvizsgáló újranyitását. Több opciót is vizsgálnak majd, az ideiglenes újranyitástól a felújításon át egy teljesen új, modern tudományos múzeumi és élményközpontig. Eltávolították a Románia felől érkezett szennyezőanyagot a Fekete-Körösről, tájékoztatott a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság. Az előző nap talált úszadék vélhetően marha fekália volt, a vízmintákból laboratóriumi vizsgálat mutatja ki, volt a baktériumfertőzés. A Békés-megyei Kormányhivatal általános horgászati és halászati tilalmat rendelt el a Fekete-Körös teljes magyarországi szakaszán, valamint egyelőre tilos fürdeni a gyulai és a dobozi szakasz szabad strandjain. Súlyos hajóbaleset történt péntek hajnalban a bécsi Freudenau vízerőmű zsilipjénél. Egy dunai szállodahajó a fedélzetén 200 emberrel a zsilip előtti kikötőfalnak és a zsilip kapunak ütközött. A hajóor megsérült, de nem keletkezett lékajárművön és senki nem esett a Dunába. 14-en könnyebben megsérültek, közülük 6 embert vittek kórházba. A bécsi tűzoltóság nagy erőkkel vonult ki, emelőkosárral és hajókkal juttatták partra a fedélzeten tartózkodókat. A rendőrség gondatlanságból okozott testi sértés gyanúja miatt nyomoz. Folyamatos a rendőri jelenlét a hétvégi Forma 1-es Magyar Nagydíj ideje alatt. A versenypálya körül a közlekedést segítik és járőröznek is, helikopterrel is figyelik a helyszínt. A Hungaroringre tartóktól azt kérik, hogy időben induljanak el, kövessék a rendőri jelzéseket és csak a kijelölt parkolókat használják. Országszerte napos idő várható kevés fátyol és gomoly felhővel, csak az északkeleti határszélen lehet egy-egy zápor. A hajnali 9-15 fok után napközben 25-30 fok valószínű. Vasárnap sok helyen 30 foknál is melegebb lesz, de záporokra, zivatarokra is számítani lehet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most!
5: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

hasonló. Távoli hang csak a gyász. Lassan lüktetett.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Folytatódik a kellemes nyári idő. Vizsgálják a választás után odaítélt állami támogatásokat is. Megtisztították a fekete köröst a szennyeződéstől. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Minisztériumi vizsgálat indult a parlamenti választás után 3 nappal megítélt 500 millió forintos támogatás miatt, amelyet a Magyar Turán Alapítvány kapott a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól, közölte a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin hozzátette, a szervezet egy levélben köszönte meg Orbán Viktor és Lezsák Sándor személyes közbenjárását a támogatáshoz, és azt is írják, az alapítvány minden tagja aktívan tevékenykedett a korábbi kormány hatalomra kerüléséért. Az államtitkár elmondta azt is, hogy Hankó Balázs miniszter tárcája közvetlenül a választások előtt és után összesen 3 milliárd forint értékben ítélt meg támogatásokat különböző szervezeteknek. Ezek jogszerűségét és a közpénzek felhasználását vizsgálják, és ha szükséges, megteszik a jogi lépéseket. Menesztette a Magyar Természettudományi Múzeum az Országos Széchenyi Könyvtár és az Iparművészeti Múzeum vezetőjét a kultúráért is felelős miniszter. A döntés megelőzte, hogy a tárca háttér intézményeinek átfogó átvilágítása során meghallgatták az intézményvezetőket, az üzemi tanácsokat, az érdekképviseleteket és a munkavállalókat. Közölték azt is, hogy elkezdték a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központ decentralizációjának előkészítését is, hogy a tagintézmények szakmai önállósággal